0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A legjobb exjú slágerek nálunk szólnak. 107,1.

sexy people.

0: A 70-es, a 70-es, a 70-es
1: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.
2: Somehow.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1.
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez a

0: want your best.
1: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok. A Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 meg a hercen.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 3,

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en.
1: Hello, hello.
0: Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Reggeltől estig. Dalok, melyeket szerettünk.

0: ajánló következik.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065-5433-203-as telefonszámon. 065-5433-203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: Reklámot hallottak. 3, 2, 1. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
4: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

0: a régi idő slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Az FM 107,1-en és az interneten.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Köszönjük, hogy minket hallgat.

Dicsértessék a Jézus Krisztus szeretettel, köszöntöm a Szabadkai Rádió vallási műsorának hallgatóit. Szent Pál Efézusba érkezve néhány tanítványra talált, akik Isten országát hirdették. Megkaptátok-e a Szent Lelket megtérésetek után, kérdezte tőlük. Még csak azt se hallottuk, hogy van Szent Lélek, felelték. Kiderült, hogy csak keresztelő János bűnbánati kerességével vannak megkeresztelve. Pál megkeresztelte őket Jézus nevében, majd kézrátétellel imádkozott fölöttük, és így megkapták a Szent Lélek ajándékait. Valószínűleg sok keresztény is hasonlóan van, mint ezek a János tanítványok. Ha hallott is valamit a Szent Lélekről, alig van vele személyes kapcsolata. Ki tehát ez a Szent Lélek Isten, akit harmadik isteni személyként vallunk? És ezen a hétvégén az Atyával, a Fiúval egy istenként imádunk a Szent Háromságban. Ha magára az életre nézünk, akkor azt látjuk, hogy az élet egy csodálatos valóság. Bármerre tekintünk, mi tartja egybe a világ mindenséget? De hogyha csak egy kis virágra tekintünk, mi tartja egybe a virág atomjait? Olyan tökéletesen, színben, illatban, formában, ahogy a legkisebb virág kinéz itt ezen a földön. Vagy kérdezhetjük azt is, hogy honnan merítik a virágok, akár a gyümölcsfák, mindazt a kincset és szépséget, amit sem a gyárak nem tudnak előállítani, se az ember nem tud utánozni. És hogyha magunkra tekintünk, emberekre, akkor ki az, aki egybe tartja az emberi szervezet minden sejtjét, olyan tökéletesen, hogy ne essen a szét, ki irányítja a csillagok járását, ki tanítja meg az állatokat a túlélésre és a szaporodásra, vagy ki tartja össze a festménynek a színeit, hogy közvetítsék a művész ihletét. Az anyag élettelen, azt is mondhatjuk, hogy halott, hajlamos a bomlásra. Ki tartja meg a természet, az ásványok, az élőlények és az emberi munka tökéletes formáit? Ki ez? Honnan? A városokat, műalkotásokat, házakat, gyárakat, gépeket, mind-mind az emberi szellem építette föl. De honnan jött ez a gondolat, honnan jött ez a fölismerés, ez a képesség? Egy még nagyobb szellem segítségével, amely törvényekben tartja a körülöttünk lévő anyagvilágot is. Az emberi szellem rakta össze a könyvbetűit, a képeket, a ruhákat, az ételeket, a dalok dallamát, a hangjegyeket, az autókat, a beszédet, a gépeket, beszélgetéseket. Kitette lehetővé az emberi szellem számára ezeket a vívmányokat? És melyik szellem teremtette meg az embert, hogy így munkálkodhasson ebben a világban? Nyilvánvaló, hogy ez valamilyen erő, amely erősebb az anyagnál és az embernél. Olyan erő, amely tudatosan működik, amely gyönyörű, amely mindenható, amely kreatív, jó, magasztos, szent. Honnan ez az erő? Az Isten mélységeiből örökké fogva jelen való. A Szentlélek az, aki által születésünkkor az első belélegzéssel mi is élő lényekké válunk itt ebben a világban. Mindaddig az édesanyánk szíve alatt növekszünk. A Szentlélek az, akit különösen a keresség és más szentségek alkalmával, vagy akár az imádságban magunkba fogadhatunk. A Szentlélek egy teremtő személy, a legfőbb szabadság, a béke, a legfőbb kreativitás. Ő képessé teszi az embert az alkotásra. Ő a világ leghatalmasabb ereje. Ő az, akit mindent képes formálni, alakítani, vagy éppen átalakítani. Ő a szeretet, és mindent csendben, finoman, lassan, de biztosan, pontos

rendszerint vezet a cél felé. Aki befogadja őt, képessé válik legyőzni az élet minden megpróbáltatásait. Képessé válik arra, hogy szembenézzen a legnehezebb kihívásokkal, hogy új inspirációkat nyerjen arra, hogy feladatokat megoldjon, új kihívásokkal tudjon szembenézni, és azokat csodás valósággá tudja megalkotni. A Szentlélek az a harmadik isteni személy, akit a hitvallomásunkban valóságos Istennek, az Atyával és a Fiúval együtt Istenként vallunk, imádunk és tisztelünk. De mit tudhatunk még róla? És mi az ő szerepe az ember, az emberiség életében? A Szent Háromság életének lényege a szeretet. A három szemét az egyé váló, önmagát kiüresítő szeretet teszi egyé.

0: A Szentlélek viszont maga Isten önmagából kilépő, önmagát kiüresítő, egyéváló szeretete. A Szent Háromság egységének a köteléke. Ez teszi lehetővé, hogy a Szentlélek a világban és a történelem folyamán úgy jelenik meg, mint a kilépés, a túllépés lelke. Hogy a világ, az emberiség minden önmagán való túllépése, minden igazi megújulása a Szentlélek által történik. Az ember, az emberiség legnagyobb fölemelkedése és létének beteljesülése nem más, mint egy Isten felé való haladás, Istennel való egyesülés. Ez a világ megszentelődése, és ez a folyamat a léleknek a műve. A Szentlélek öröktől fogva létezik a Szent Háromságban, és működik a világban. Működését érzékelhetjük az emberiség általános Isten keresésében, majd a kinyilatkoztatásban, a választott nép Isten felé haladásában, az Istennel való egyre teljesebb találkozás felé az üdvösség történet nagy alakjait vezették a választott népet, s a Szentírás szinte mindegyikükről elmondja, hogy egyé lettek az Úr lelkével, betöltötte őket a lélek, betöltötte az Úr lelke. Az Úr lelke szólott belőle. Ezt mondja nekünk a Szentírás Mózesről, Sámuelről, Dávidról, Illésről, minden prófétáról. Ezt mondja az Új Szövetség előfutáráról, Simeonról, Erzsébetről, Zakariásról, keresztelő Jánosról. Ugyanezt mondja Máriáról, aki az Istennel egyesült keresztényeknek és az egyháznak a példaképe. A hitvallásunk szerint a Szentlélek Krisztus mennybéli megdicsőlésének az ajándéka. Jézus küldte el. De a Szentlélek nem csak Jézus küldötte, hiszen ő valóságos Isten öröktől fogva van. Így kezdődik az írás. Isten szólt. És a lélek ott lebegett minden fölött is. Minden szó, amely személyes szó, személyes valóság, valósággá lett. Maga Jézus is a lélek erejében tölt testet, és folytonosan a lélek munkálkodik benne és általa. Az ő szava ennek az isteni személynek az indítására, az Isten lelkének az erejével való cselekvésben nyilvánul meg. A lélek fedi föl Jézus szavain és tettein keresztül az ő istenségét, és mutat rá küldetésének eredetére, amely az atyából és az atyától származik. Az, aki az atyától születik, a szó, s aki az atyától származik, a lélek egysége, az isteni örök egy, az isteni örök létezésnek a gyümölcse. Jézus a Szentlélek által testesült meg. A kereszteléskor külön küldetést kap a Szentlélek betöltöttségével. A lélek indítatására indul bőtölni. Általa tanított és gyógyított, általa adta áldozatul önmagát. A lélek keltette őt életre a halálból, s általa lett ő maga is éltető lélekké. Jézusban, mint emberben a lélek által volt jelen az örök Isten. A lélek által jelent meg benne a Szent Háromságos életforma, a legtisztább isteni szeretet, a teljes kiüresedés, önátadás és egyéválás. Így Jézust halálában is a Szentlélek vezette a teljes önátadásra, és így érdemelte ki, hogy a lelket egy új teljességgel adhassa a világnak. Jézus tehát a lélek által tudott közvetítő lenni az atya és a világ között. Jézus műve a lélek által vált egyetemessé és örök érvényűvé ebben a világban. hiszen az egyház a lélek által lett Krisztus teste. Krisztus a lélek által él ma is egyházában, és a lélek által ismerhetjük meg az Istent. Senki sem mondhatná, hogy Atyám az Isten, hol lélek, ezt nem tenné valósággá bennünk. Ő valóságos személy, a harmadik isteni személy, aki egyé lesz velünk a szentségek által, hogy bennünket is az isteni örök szereteté felé irányítson és vezessen. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiatoknak szép és áldott hétvégét, Szent Háromság ünnepet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Palatinus István atya voltam, a Szerbiai Mária Rádió magyar műsorainak műsorigazgatója. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: A Mustármag című műsort a Mária Rádió készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a református vallási műsor minden hallgatóját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Felolvasom Istenek igéjét a Máté evangélium a 18. részéből, a 21-től a 35-ig terjedő verseiből. Ekkor Péter odament hozzá és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek elé egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenit, amilyen van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatárs ekkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon? Amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhíroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. A felolvasott ige a megbocsátásról szól. Talán a keresztény hitnek egyik legnehezebb alaptételéről. Hiszen a mi Urunk azt tanítja, hogy úgy, ahogy ő megbocsájt nekünk, nekünk is meg kell bocsájtanunk. De nagyon nehéz valóban elengedni a sérelmeket. Nehéz megbocsájtani, és sokszor ugyanolyan nehéz bocsánatot kérni. Felolvasott igében azt halljuk, hogy Péter apostol odajön Jézushoz, és megkérdezi, hogy hányszor lehet megbocsájtani, ha valaki megbánt és bocsánatot kér tőlem. És azt gondolja, hogy egy nagy számot mond, azt mondja, még 7-szer is. De nem számított Jézus válaszára, aki azt mondta, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is. Ezek után elmond egy példázatot Jézus a gonosz szolgáról, aki 10 000 talentummal tartozott az urának, aki be akarta hajtani rajta, de addig könyörgött, hogy megbocsájtott neki. Viszont a szolgának is volt egy adósa, egy másik szolgatás, aki 100 dénárral tartozott, de ő nem akarta azt megbocsájtani, sőt börtönbe záratta, amíg ki nem fizeti. Amikor ezt az ura megtudta, megharagudott és börtönbe vetette, mivel igazságtalanul cselekedett. Neki is meg kellett volna bocsájtani, úgy, ahogy neki megbocsátottak. És ezzel Jézus jelképesen magát Istent ábrázolta ki, hogy Isten meg akar nekünk bocsájtani. De hogy ő megbocsát nekünk, nekünk is meg kell bocsájtanunk másoknak. El kell engednünk a sérelmeket. Természetesnek veszük, hogy Isten megbocsájt. De az már sokkal nehezebb dolog, hogy mi megbocsássunk. Viszont ez alapfeltétele, hogy mi magunk bűnbocsánatot nyerjünk. Hiszen az Úr imádságában, a mi atyánkban is azt mondjuk, bocsáss meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk másoknak. Vagyis, amit Jézus parancsolt, abban az imádságban egy mércét adott. Annyira bocsát meg Isten nekünk, amennyire mi másoknak megbocsátunk. Isten meg akar nekünk bocsájtani, de mi döntsük el, hogy mennyire bocsájt meg. Ha nem vagy hajlandó másoknak megbocsátani, és lehet, hogy igazad van. Lehet, hogy valóban megbántottak. Valóban olyan dolgot tettek, ami fájdalmas és igazságtalan. De ha nem bocsájtasz meg, Isten sem tud megbocsájtani neked. Annyira bocsájt meg, amennyire te. Döntsd el, mennyire akarod Isten bűnbocsánatát. A bocsánat egyébként nem csak arról szól, hogy a sértőt felszabadítjuk valami alól. Valójában a megbocsátással önmagamat szabadítom fel. Mert amikor megbocsájtok, elengedem ezt a terhet. A sérelem nagyon nehéz teher. De amikor nem bocsájtok meg, akkor magamhoz kötözöm a sérelmet. És ez egyre nehezebb lesz. Egyre keserűbbé teszi az ember életét. És volt idős emberekkel beszélgettem, a halálos ágyukon voltak. És volt az életükben olyan dolog, amit nem bocsájtottak meg, és még ott sem tudtak megbocsájtani.
Az utolsó pillanatban is még a sérelmeiket és lelki fájdalmaikat hozták fel, mert meg voltak kötözve a meg nem bocsátással. Az újszövetségi görögben, amit megbocsátásnak fordítunk, ez a szó azt is jelenti, hogy elengedés, elválás. Van olyan hely, ahol a házassági elválásra használja ezt a szót. Vagyis aki nem bocsájt meg, az olyan állapotban van, mintha össze lenne házasodva a meg nem bocsátással, a sérelemmel. Szövetségben van ezzel a sérelemmel. Össze van kötözve vele. Isten azt akarja, hogy válj el a sérelmeidtől. Szabadítsd fel magadat. Ez azt jelenti, hogy átadod neki az ítéletet. Elengeded, megbocsájtasz, és odaadod Istennek. Isten majd ítél az ügyedbe. Isten majd eldönti, hogy mit cselekszik. Maga Jézus azt mondja, hogy ha jót teszünk az ellenségeinkkel, megbocsájtunk nekik, és jót teszünk velük, valójában parazsat gyűjtünk a fejükre. De ez csak úgy igaz, ha megbocsájtasz, és teljesen átengeded Isten kezébe ezt az ügyet. Ha nem akarsz megbocsájtani, önmagadat terheled le. Önmagaddal teszel rosszat. Ugyanakkor nagyon nehéz bocsánatot kérni. Amikor valakit megbántunk, rossz dolgot teszünk, és utólag rádöbbenünk, hogy helytelen volt ez a dolog. Nehéz, mert az ember alapjában véve büszke. És ahhoz, hogy bocsánatot kérjek, hogy beismerjem a hibámat, meg kell alázkodnom. El kell ismerni a gyengeségemet. Igazából ez nem gyengeség, hanem erősség. Az az igazi erős ember, aki be tudja látni, hogy hibát követtem el, és fel tudja vállalni. Isten azt akarja, hogy tiszta életet éljünk. Ha nem kérünk bocsánatot, ha nem térünk meg a bűneinkből, akkor azokat is szintén magunkkal hordozzuk. Sokszor az embernek nem csak másoknak kell megbocsátania, hanem önmagának is. Van úgy, hogy olyan dolgokat követtünk el az életbe, ami utólag kiderült, hogy nagyon nagy hiba volt, nagyon nagy tévedés volt. És még évek múlva is felfakad a szívünkből. Vagy lehet, hogy mások követtek el velünk valamit, ami bűntudatot okoz, és sokszor önmagunknak is meg kell bocsájtanunk. El kell engednünk azt, ami fogva tart minket. Azért, hogy felszabaduljunk. Azért, hogy szabadok legyünk. Tudnod kell, hogy Isten megváltott téged. Bűnbocsánatot szerzett, és ő hajlandó neked megbocsájtani. Megbocsájtani és elfeledni a te vétkeidet, a te bűneidet. Úgy szokták mondani jelképesen, hogy Isten elveszi a te bűneidet, beleveti a legmélyebb tengerbe, és kírja, hogy tilos itt horgászni. Onnan többé senki ki nem veheti. Tilos újra felhozni ezeket a bűnöket. De te hajlandó vagy-e megbocsájtani másoknak, önmagadnak? És hajlandó vagy-e bocsánatot kérni? Nos, ebben látszódik meg, hogy mennyire tartozol igazán Istenhez. A megbocsájtás, bocsánat és felszabadít. És miből tudhatjuk, hogy mi a helytelen és mi a bűn? Isten ígéből. Jézus mondja, hogy Isten ígéje az igazság, és az igazság felszabadít minket. Hát figyelj oda Isten ígére, és tanuljunk meg megbocsájtani, bocsánatot kérni. Amen. Imádkozunk. Köszönjük, mennyei Urunk, hogy te megbocsátasz nekünk. De annyira szerettél minket, hogy elküldted erre a világra te egyszülött fiadat, aki megváltott minket, aki felvitt a mi bűneinket a keresztre. Ó, Urunk, add, hogy mi magunk ne ragaszkodjunk a bűneinkhez, vagy mások bűneihez. Úgy, ahogy te megbocsájtottál nekünk, taníts minket is megbocsátani másoknak. Hiszen azt mondja az ige, hogy a te képedre kell formálódnunk. És akkor hasonlítunk igazán hozzád, ha mi is megbocsátunk másoknak. És taníts minket arra, hogy meg tudjunk alázkodni, hogy te is megalázkodtál. És ha kell, bocsánatot kérjünk, ha kell, belássuk a hibánkat, és elinduljunk a helyes úton. Imádkozunk azokért, akiknek megkeményedett a szívük, akik nem tudnak megbocsájtani, és nem tudnak bocsánatot kérni. Légy kegyelmes, és légy irgalmas hozzájuk. Imádkozunk a betegeinkért, elesetteinkért, szenvedőinkért. Könyörülj rajtuk. Adj nekik is egy megújult életet, adj nekik is gyógyulást, szabadulást, életet. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket, Urunk. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti viletek. Amen. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit az istentiszteleti alkalmainkra, melyeket a Zombori út 6-os szám alatt levő templomunkban és annak helyiségeiben tartunk. Mindenkinek áldott vasárnapot, úrnapját, áldott és kellemes hetet kívánunk, áldás, békesség.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a mai műsorra választott evangéliumi szent igét, úgy, amint az írva található a Máté írása szerinti szent evangélium második fejezetében, annak az első 12 verseiben, a következőképpen. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdai Betlehembe, mert így írta meg a próféta. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelmek származnak belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomba, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Amen.

0: Kedves hallgatóság, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! A mai nap történetében elénk álló napkeleti bölcsek, Krisztus előtt meghódoló pogányok. A Krisztus előtt meghódoló ember mindig a missziói igehirdetés gyümölcse. Pál apostol is így írja le a hitre jutás útját. Mi módon hisznek abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának prédikáló nélkül? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ez így volt már a betlehemi pásztoroknál is. Az ő hitrejutásukban egy angyal a prédikáló misszionárius, aki hirdeti nekik az üdvözítő születéséről szóló evangéliumot. De hogyan jutottak a messiásba vetett hitre ezek a napkeleti bölcsek? Ki volt az ő életükben az igehirdető misszionárius? A történet szerint egy csillag volt a Krisztushoz vezérlő mesterük, de a csillag misszionárius néma. Nincs szava, nem tud igét hirdetni. Épp ezért egy izgató kérdést vett föl ez a történet. Lehet-e misszió misszionáriusok nélkül? Mit felel erre az izgató kérdésre az ige? Maga a történet is megmutatja, hogy lehet. Az ember azonban nem elégszik meg a tény megállapításával, hanem minden áron szeretné azt meg is magyarázni. Még a csodát is. Ezt a csodát is a következő képpen próbálják magyarázni. A babiloni fogságban keletre került a zsidóság nagy része. Közülük Dániel próféta előkelő tisztbe került. Mikor a bölcsek, az úgynevezett mágusok nem tudták megmagyarázni Nabukadnezar király álmát, Dániel meg tudta fejteni azt. Hálából a király Babilon összes bölcsének elöljárójává tette. Ebben a minőségben feje lett az írástudóknak, varázslóknak és jövendőlőknek, tehát annak a mágus társadalomnak, melynek késői tagja voltak a napkeleti bölcsek is. Dániel, aki egyetlen alkalmat sem szalasztott el a bizonyságtételre, bizonnyal megismertette a mágusokkal az Izraelnek szóló isteni ígéreteket, és köztük azt a messiási ígéretet is, amelyet egykor Bálám mondott Izrael felől. Csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. A főkép csillagjóslással foglalkozó bölcsek jól megjegyezték ezt a proféciát, és egyik nemzedék a másiknak adva tovább a hírt, hogy egyszer majd megjelenik egy csodálatos csillag az égen, és ez annak lesz a jele, hogy Izraelben megszületik az Isten ígérete, a messiás, és ezzel megkezdődik a világ a boldog aranykorszaka. Míg a napkeleti bölcsek elődei, a csillagászok messiási várakozást magyarázták, addig utódaik, későbbi csillagászok a csillag megjelenését magyarázták meg. Már 1603-ban Johannes Kepler csillagász megfigyelte, hogy három bolygó, a Jupiter, Szaturnusz és Mars olyan közel került egymáshoz, hogy a Földről szabad szemmel egy hatalmas csillagnak látszott. A bolygók szabályos mozgásából visszafelé következtetve kiszámolta, hogy körülbelül Krisztus születése idején ugyanez a helyzet állhatott elő. A számítást megerősítette az a körülmény is, hogy a kínaiak csillagászati táblái is beszélnek egy ilyen Krisztus születése korabeli megfigyelésről. Mindez magyaráz, de nem szünteti meg, sőt nem is csökkenti a csodát. Mert a legnagyobb csoda ebben a történetben mégiscsak az, hogy egy ige évszázadokon át emlékezetben maradt a pogány világban, nem veszíti el a csíra képességét ennyi idő alatt, nem válik holt ismeretté, mint a jeruzsálemi főpapok és írástudók elméjében a Betlehemről szóló Mikeási profécia, hanem alkalmatos időben megelevenedik és Krisztushoz vezérlő mesterré válik. Ilyen csodálatos gondja van Istennek az ő igéjére, mintha az egész szemléltetése lenne annak az igazságnak, amelyet Jézus így fejezett ki. Ha az emberek hallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Élő emberek helyett holt csillagok, egy-egy elhintett igemag akkor szökken szárba és hoz dús aratást, mikor már régen porrá vált a vető. Ez a titka annak, hogy volt misszió misszionáriusok nélkül is. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatták.

0: Reklám következik.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikusztambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett, tiszta sor elnevezésű médiatanácskozásra Szabadkán. A sajtószabadság, a függetlensége, a szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése, ezekről a kérdésekről tárgyaltak a jelenlévők. Egyebek mellett elhangzott, a tanácskozás célja semmiképpen sem a megbélyegzés volt, sokkal inkább a vélemények ütköztetése, esetleges közelítése. A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni. Változnak az üzemanyag árak Szerbiában. Az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig péntekig maradnak érvényben. Ma lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt. Idén 20 ló és lovas lép majd pályára, a vajdasági vágta mezőnyben 9 ló indul. A program 12 órakor ünnepélyes megnyitóval és közös bevonulással kezdődik. Lesz kis huszárvágta, szabadkai vágta, parasztvágta, fogathajtás, ügetés és Pásztor István emlékverseny is. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyermekprogram, gazdag étel és italkínálat, marha pörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érdeklődőknek. Sport. Ma csap össze a Bajnokok Ligája döntőjében az Arzenál és a PSG Budapesten. A Bajnokok Ligája fináléja a klubfutball legmagasabb presztízsű eseménye. A becslések szerint a mérkőzést világszerte több mint 450 millió ember követi élő televíziós közvetítéseken keresztül. Ami a magyar főváros látogatottságát illeti, a 67 ezer férőhelyes Puskás arénába a londoni és a párizsi szurkolók egyaránt 17-17 ezer jegyet kaptak, ugyanakkor több tízezer további látogató érkezése várható, akik a fővárosi szurkolói zónákban vagy közösségi helyszíneken szeretnék átélni a mérkőzést. A budapesti BL döntő ma 18 órakor kezdődik. Végül pedig az időjárás. A hűvös reggelt követően napközben napos és meleg idő várható a térségben. Délután észak felül mérsékelt felhősödés érkezik, amely este és az éjszaka folyamán Vajdaságban helyenként több rövid ideig tartó esőt vagy záport okozhat. A csúcshőmérséklet ma 26 és 30 fok között alakul.
0: Aki velünk ébred, az ráébred.
3: Ébredjen velem!
5: Ébredjen velem!
3: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
7: A 107,1

0: tisztelt Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
1: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en!
1: Köszöntöm a Mozaik hallgatóit szombat délelőtt. Ma van az év 150. napja a Gergely naptár szerint, az évből még 215 nap van hátra. Minden Zsanett, Janka, Johanna, Dezső, Félix, Vazul, Nándor és Ferdinánd nevű hallgatónak boldog névnapot kívánok, a születésnaposoknak pedig örömteli napot, jó egészséget. Egy csésze kávé mellé tökéletes, ha a Szabadkai Magyar Rádiót választják, hiszen minden, ami fontos és érinti önöket, arról a jó zenék kíséretében természetesen mindig beszámolunk. Ma több helyszíni kapcsolással érkezem, egyrészt mert ma dübörög a vajdasági vágta, élőben kapcsoljuk a helyszínt, ahol a lovas hagyományok és az izgalmas futamok kerülnek a középpontba, másrészt pedig a műsorban arról is szó lesz, hogy mennyibe kerül ma a mindennapi bevásárlás, piaci körkép, friss árakkal és aktuális kínálattal zentára kapcsolunk a következő órában. De egy szép riporton keresztül bemutatjuk önöknek a császártavat is. Megtudhatják, miért éri meg a Nagybecskerektől alig több mint 10 kilométerre délre lévő rezervátumba ellátogatni. És ma van a szklerózis multiplex világnapja. Beszéljünk róla rovatunkban a téma kapcsán Nyeső Pault, a Kisbácska Szklerózis Multiplex Egyesület elnökét kérdezem majd itt a stúdióban. Minden mellett érkezem majd még lapszemlével, árfolyammal, időjárás jelentéssel, közérdekű, út- és határhelyzeti információval is, így hát tartsanak velünk ebben a pár órában, amennyiben pedig van hozzászólásuk, megjegyzésük, esetleg üzenetük a műsorhoz, bátran írják meg SMS-ben vagy Viberen a 066 36 36 33-as számra. Figyelem az üzeneteket. Műszaki munkatárs Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Panna. Kellemes rádiózást kívánok!

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Május 30-án a deviza árfolyamok Szerbiában a következőképpen alakulnak. 1 euró 117 dinár 41 para, 100 forint 33 dinár 1 para, a svájci frank 128 dinár 6 para, az angol font 135 dinár 52 para, az amerikai dollár pedig 100 dinár 84 para. Ezek voltak a Szerbiai Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai.

0: reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékfesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
5: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadkakukac.mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott 38 négyzetméteres teraszos lakás Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: reklám következik.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
7: Így gratulálok!
6: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en.
5: Ajánlót hallottak. Szabadkai Magyar Rádió.
8: A régi zenék otthona. A 107,1 MHz-en.

0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
1: 107,1.
2: 8 óra 43 a pontos idő a Mozaik első órájának második felében. A megszokott rend szerint lapszemlével folytatjuk a műsort. Már a kezemben is tartom a magyar szót, mégpedig a mai számot. A címoldalon a legfrissebb információkról tájékozódhatnak, mégpedig, hogy új intézkedési csomaggal ösztönzi az itthon maradást a Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal, garancia fiataloknak, valamint megállapodás a zárolt uniós forrásokról összesen 16,4 milliárd eurót szabadíthatnak fel Magyarország részére. De tovább lapozom, és a külföld rovadban arról tudnak olvasni, hogy drón csapódott emeletes háznak Romániában, és Trump döntésre várnak, úgyhogy erről is tudnak bővebben olvasni, de ami a kitekintőt illeti, a címoldalon olvasott uniós források témában részletesebben le van írva az újságban, hogy pontosan miről is volt szó a tárgyalásom. Ami a gazdaságot illeti, maradok a kaptafánál, ez a cím, a régi mesterségek átörökítésének jelentőségéről Szalma Sándort kérdezték a Magyar Szó újságírói. Ami pedig a belföldöt illeti, sajtósok a sajtóról, a szabadkai média találkozón többen kétségbe vonták a Magyar Szó nyomtatott kiadásának létjogosultságát, erről olvashatnak itt bővebben. De ami a közéletet illeti, merre tovább Nyugat-Balkán? Orosz Anna külpolitikai elemző is kutató osztotta meg a gondolatait az újságban, egy interjú formájában. Tovább lapozom, és már Szabadka rovadban megkezdődött a Vermes Lajos Napok programsorozata, Újvidék hangverseny a Petőfiben, és tiltakoznak az egészségügyi nővérek. De tovább lapozom, Tiszavidéken a zentai Lálich családról tudnak olvasni, akik már 20 éve termesztenek epret, szerintük a jó földi epret mindig keresik. Ami pedig Topolya Kishegyes közélet, Gunarason a munka sose áll le, járda felújítás új munkagéppel. Tovább lapozom, művelődés, itt pedig arról tudnak olvasni, hogy a magyar mese és rajzfilm gyártás megmentett emlékeiből nyílik hétfőn kiállítás Zentán. Még egyet lapozok, hiszen itt van még a sportrovat is, ahol a legfontosabb és legaktualitásabb híreket tudják elolvasni, vízilabda, kerékpározás, labdarúgó bajnokok ligája is még lehetne sorolni, de ehhez az újsághoz, amivel hétvége van, tartozik egy hétvégi melléklet és hirdető is, csak hogy egy röviden még belenézzünk a hétvégi számban is, szólt valaki a füstnek, Kálai Göblös Nikoletta írása olvasható a címoldalon. Továbbá pedig, ha csak egy pillanatra belelapozom, akkor láthatják azt is, hogy a hétvégi számban egy csapásra a filmes szakva élvonalában két bácskosútfalvi 7. osztályos diák 18. Szavária Filmfesztivál külön díjában részesült, de itt van még az is, hogy útkeresés szülőföldön és azon túl végzős diákok dilemmája továbbtanulás küszöbén, erről tudnak részletesebben olvasni, de lesz itt még különböző viccoldal, és ahogy így lapozom az újságot, természetesen keresztrejtvényfejtés, horoszkóp, és még lehetne sorolni. Úgyhogy röviden, nagyon röviden, ez volt a Magyar Szó napilap rövid bemutatása, ebből szemezgettünk, akit bővebben érdekel az előbb említett témák része, azt tegyen egy sétát a legközelebbi lapárusig, és vásárolja meg az újságot.

A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója szombaton május 30-án. 83 esztendős korában meghalt Juliana Vidákovics, Palics Rogatica utcai lakos. Temetése ma 12 óra 30 perckor lesz a Rókusi temető halottasházából. 92 éves korában elhunyt Gyula Nikolin, Szabadka, Titó Marsall sugárúti lakos. Temetése ma 14 órakor lesz a sétaerdei pravoszláv temető Rádigy kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották. Cím: Szabadka, Karagyorgye út 2. Telefonszám 55 44 33.

0: Reklám következik.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Bizonytalan időket élünk. Számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért, vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
7: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért? Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul. És a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
6: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
7: Írassa gyermekét magyar osztályba.
8: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
6: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
9: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
10: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
11: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Csernai Panna. Rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű médiatanácskozásra Szabadkán. A sajtószabadsága, függetlensége, a szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése, ezekről a kérdésekről tárgyaltak a jelenlévők. Egyebek mellett elhangzott, a tanácskozás célja semmiképpen sem a megbélyegzés volt, sokkal inkább a vélemények ütköztetése, esetleges közelítése. A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni. Változnak az üzemanyag árak Szerbiában. Az eurodízel literenkénti ára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig péntekig maradnak érvényben. Ma lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt. Idén 20 ló és lovas lép majd pályára, a vajdasági vágta mezőnyben 9 ló indul. A program 12 órakor ünnepélyes megnyitóval és közös bevonulással kezdődik. Lesz kis huszárvágta, szabadkai vágta, parasztvágta, fogadhajtás, ügetés és Pásztor István emlékverseny is. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyermekprogram, gazdag étel és italkínálat, marha pörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érdeklődőknek. Sport. Ma csap össze a Bajnokok Ligája döntőjében az Arsenal és a PSG Budapesten. A Bajnokok Ligája fináléja a klubfutball legmagasabb presztízsű eseménye. A becslések szerint a mérkőzést világszerte több mint 450 millió ember követi élő televíziós közvetítéseken keresztül. Ami a magyar főváros látogatottságát illeti, a 67 ezer férőhelyes Puskás arénába a londoni és a párizsi szurkolók egyaránt 17-17 ezer jegyet kaptak, ugyanakkor több tízezer további látogató érkezése várható, akik a fővárosi szurkolói zónákban vagy közösségi helyszíneken szeretnék átélni a mérkőzést. A budapesti BL döntő ma 18 órakor kezdődik. Végül pedig az időjárás. A hűvös reggelt követően napközben napos és meleg idő várható a térségben. Délután észak felül mérsékelt felhősödés érkezik, amely este és az éjszaka folyamán Vajdaságban helyenként több rövid ideig tartó esőt vagy záport okozhat. A csúcshőmérséklet ma 26 és 30 fok között alakul.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.
5: Társadalmi célú felhívás.
0: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik.
13: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
14: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Mint is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
15: Tavaszi

0: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.
3: Biztosan váltott rá jegyet. Többig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
4: A vászon ismét életre kel.
3: Ami volt, újra megtörténik.
4: Musikál a mozi.
3: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ajánlót hallottak.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Beléptünk a Mozaik második órájába. Szabadkán és környékén jelenleg 23 fok van. Ma kimondottan jó idő várható, de délutánra azért mérsékelt felhősödés érkezik a térségbe is. Hát estére helyenként rövid

Ideig tartó eső vagy zápor is előfordulhat. Viszont ma még azt is nézzük meg, hogy amit az időjósok és az orvos meteorológusok jósolnak, az nem más, mint hogy a nap hátra lévő részében és előre haladtával egyre inkább hidegfronti tünetek fognak érvényesülni a frontérzékenyeknél. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák jelentkezhetnek, többfelé élénk erős északnyugati szél miatt pedig fokozódhatnak a fejfájás panaszok, nyugtalanság, ingerlékenység léphet fel, és az UV-sugárzás 10 és 16 óra között a naposabb tájakon főleg nagyon erős lesz, ezért fordítsunk kellő figyelmet bőrünk védelmére. Ami az utakat illeti, érkeznek a friss útinfók. Zentán a Szabadkai úton, valamint Újnagyfényen és Szabadkán a Forrás utcánál a Városi Stadion közelében rendőri ellenőrzésre lehet számítani, így vezessünk óvatosan és körültekintően a közlekedési szabályokat betartva, de most zenélünk egy picit még, majd Zentára kapcsolunk telefonon, hogy megtudjuk, mennyibe kerül ma a mindennapi bevásárlás. Piaci körképpel, friss árakkal és aktuális kínálattal érkezünk hamarosan. De most szóljon előbb Szűcs Judit!

0: zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.
2: 9 óra 20 perc van, most pedig Zentára telefonálunk, mégpedig kolléganőnket, Horváth Kátai Orchideát kapcsolom, hiszen sokan a hétvégére időzítik a nagy bevásárlást, ezért most egy kis segítséget nyújtunk a hallgatóknak, hogy vajon milyenek az árak és mit árulnak a zentai piacon. Szia Orchidea, köszöntelek a műsorban!
3: Szia, üdvözöllek is a hallgatókat is!
2: Nos, hát mit lehet tudni, milyen zöldségeket, gyümölcsöket árulnak a zentai piacon, mi a felhozatal, mi az áruk?
3: Hát nagyon színes már a zentai piac, látszik, hogy megérkezett a tavasz. Nagyon nagy választék van zöldségekből leginkább. A karfiolnak az ára 100-250 dinár között mozog, egy fáj. A répának csomója 120 dinár, a fehér répának kicsit magasabb, 150-170 között, paradicsom az 250 és 350 dinár között kapható, paprika, ott a fehér az 400 dinár kilója, a pirosnak pedig 600, töknek 180 dinár kilója, az uborkának 80 és 200 között mozog, az új krumpli az 160, a régi krumpli az 140, a vörös hagymának 80 dinár kilója, karalábénak 80 dinár darabja, de kapható most, és nagyon populáris a kapor, az 60 dinár csomója, illetve zöldségzöld, annak is 60 dinár csomója, a gombának pedig 380 dinár kilója, illetve van még fokhagyma. Itt attól is függ, hogy mekkora a fejek, 500-től 900 dinárig terjed az ára. Gyümölcsből még nincs akkora választék, de eper az mindegyik standon megtalálható, annak 350 dinár az ára, illetve van még alma téliről, az 100-200 dinárért, illetve már pár helyen lehetett látni medgyet, cseresznyét, 250-500 dinár között mozog az ára, attól függően, hogy mekkora szemű, illetve barackot is láttam egy helyen, annak pedig 400 dinár a kilója.
2: Színes a kínálat, ezt el lehet mondani. Hogyan alakulnak a húsok és a tejtermékek árai?
3: Leginkább sertéshús kapható az entai piacon, a karajnak 500 és 700 dinár között mozog az ára, az oldalasnak 400 és 650, illetve van még halféle, ponty és harcsa. A ponty az 700-tól 1200 dinárig kapható, a harcsa pedig ugye kicsit egy drágább kategória, az 1200-tól 3000-ig. Tájtermékekből is van választék, a vajnak 1000-1200 dinár a kilója, a vajaljának is hasonló az ára, 1000-1400 között mozog. A különböző sajtoknak keménységtől, illetve ízesítéstől függően, tehát kapható 600-tól egészen 1500-ig, a friss puha túró pedig 600 dinár, illetve van még frissen fejt tehéntáj, annak pedig 120-tól 180 dinár literenként jára.
2: Milyen a forgalom egyébként a zentai piacon?
3: Hát szerintem az zentai piac minden nap populáris, elmondható, hogy a péntek az a fő nap, de hát azon kívül is mindig, tehát egy találkozó pont is, nem csak bevásárló hely, úgyhogy tényleg mindig nagy a tömeg, nagy a beszélgetés, úgyhogy szép hely.
2: Hát ezt el lehet mondani, igen, hiszen azért a piacra nem csak mindig bevásárolni megyünk, hanem tényleg találkozni és beszélgetni is emberekkel. Sokan kilátogatnak?
3: Igen, sokan kilátogatnak, én is épp összefutottam ismerősökkel, úgyhogy tényleg nem csak vásárlás.
2: Igen.
3: Szól.
2: Igen. Szerintem mindent elmondtunk, ami talán a legfontosabb, hogy érdemes a piacokra kijárni és helyi termelőktől vásárolni. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Horváth Kátai Orchideának. Remélem, hogy hát a mai napod még jól alakul, hiszen hallottam, hogy még lesz forgatásod a mai napra. Mit forgatsz?
3: Én is köszönöm. Hát a maratonnal kapcsolatban, mert ugye Zentán most vasárnap megtervezik az első félmaratont, ezzel kapcsolatban forgatunk egy anyagot a mai híradóra, hogy mely utcák lesznek lezárva, illetve már érdemes kerülni. Úgyhogy ez lesz még a mai anyag, nagyon izgalmas, illetve hasznos lesz a nézőknek.
2: Igen, mindenképp, úgyhogy érdemes nézni a híradót is. Köszönöm szépen!
3: Én is köszönöm, üdvözöllek, és a hallgatókat is!

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: minden nap
1: önöknek szól.
0: SMS.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A kedvező időjárásnak köszönhetően teljes kapacitással fogadja a látogatókat az Óbega Császártó speciális természetvédelmi rezervátum, amely 1994-ben jött létre, 1996-ban pedig besorolták a világ legjelentősebb vizes élőhelyei közé. Egykor Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös kedvenc vadászhelye volt, innen a Császártó elnevezés. A kellemes nyári időben bárkinek megéri ellátogatni a Nagybecskerektől alig több mint 10 kilométerre délre lévő rezervátumba. Hogy miért, kiderül következő riportunkból, melyet Kecskés István készített.
2: A Nagybecskerektől 17 kilométerre fekvő rezervátumba hétköznaponként a környező iskolák tanulói érkeznek leginkább, a hétvége pedig a felnőtt kirándulóké. Évente több ezer látogatója van a rezervátumnak. Kovács Csilla, a torontálvásárhelyi Mose Piade általános iskola osztálytanítója.
3: 66 diák jött erre a kirándulásra, hajókáztunk a Császárton, és szerintem sokkal gazdagabbak lettek egy különleges élményben. Láttak sok madarat, és persze a természet is gyönyörű, és soknak ez volt az első élménye is a csónakázásban, még nem volt ilyen élményük, úgyhogy nagyon élvezték.
2: A Császártó márciustól novemberig látogatható. A legkedveltebb program a hajókirándulás. A három kishajó személyzete alig győzi a munkát napokban. Kalina Kálmár, a torontálvásárhelyi Mose Piade általános iskola diákja. Láttunk szürke gémeket, láttunk éjszakai gémeket, voltunk a kilátón. Most láttuk, hogy itt nyuszik is vannak. A nagy érdeklődésre való tekintettel a látogatásokra előre be kell jelentkezni. A Császártónál egyre több külföldi fordul meg. Szarasz Ladecsek, a Császártó speciális természetvédelmi rezervátum idegen vezetője.
4: Minden nap iskolai kirándulásokat szervezünk, hétköznapokon az általános és középiskolás gyerekekért vagyunk, míg hétvégén a családok látogatnak el hozzánk, többnyire gyerekekkel, valamint természetkedvelők és egyéb csoportok. Ami a turisztikai kínálatot illeti, három hajunk van, amelyek minden nap közlekednek. Emellett a kilátókig vezető ösvényen körülbelül 4 kilométert lehet gyalogolni egy irányba, és ugyanazon az úton lehet visszajutni. Továbbá vannak kerékpárjaink, elektromos kerékpárjaink és kenúink is, szóval széles a turisztikai kínálat. Szerbia egész területéről érkeznek látogatók, általános iskolások látogatnak el hozzánk, de mostanában sokan voltak Szlovéniából és Magyarországról is. Az 5000 hektárnyi területet felölelő rezervátum jellegzetessége a vizek, a füves területek és az erdők mozaikszerű váltakozása. Állat és növényvilága is rendkívül gazdag. A császári tó elsősorban a madarairól ismerhető fel, 239 madárfajunk van, és mind a 8 európai gémfaj itt fészkel, tehát ők a legérdekesebbek a látogatók számára, és ők láthatók a leggyakrabban. Elbüszkélkedhetünk azzal, hogy két pár rétisasunk is van, hogy tavaly és idén is voltak fiókáink, szóval gyarapodik a populáció. Három kilátó teraszunk van, nyitva a látogatóknak, abból kettő a Császártóra néz, az egyik a Perlezi mocsárnál van. Ez tulajdonképpen egy fotósoknak készített les, ahonnan kilátás nyílik a Császártóra. Az érdeklődés rendkívül nagy, és a rezervátum dolgozói már nagyon várják az újabb vízi jármű, a katamarán érkezését. A két törzsű hajó előnye közé tartozik a nagyobb stabilitás és a jobb manőverezhetőség a sekélyebb vízben. Jasna Jovanov, a Nagybecskeréki Természetvédelmi Rezervátumok Közintézmény igazgatója. Az újdonság az, hogy néhány nap múlva érkezik a katamarán, azaz egy új hajó, amely segít majd a kilátogatók és a legfiatalabbak, azaz a diákok és az iskolai kirándulók szállításában. Ez a katamarán nagyon fontos számunkra, mert ezáltal növelni tudjuk a kapacitásunkat, így egyszerre több diákot tudunk majd fogadni, anélkül, hogy a védett területet terhelnénk. Továbbá újdonság az is, hogy az elmúlt években új felszerelést, kilátópontokat, játszóteret, információs táblákat készítettünk, de az elkövetkező időszakban is gondoskodni fogunk arról, hogy amikor a látogató megérkezik, mindig érdekes és oktató jellegű tartalmat találjon, hogy szép és tanulságos módon ismerkedhessen meg a védett területtel és az ott élő fajokkal, fotók, kis rövid szövegek segítségével. A császártó a több mint 100 éves Écska halas tavak szomszédságában helyezkedik el, amelyek 1700 hektárt ölelnek fel, és Európa legnagyobb édesvízi halas tavaként is emlegetik. Nemrég azonban magánkézbe került, a haltenyésztés pedig azóta kisebb intenzitású. Azt kell mondanom, hogy a halastó nem szűnt meg, ami azt jelenti, hogy még mindig van víz a tavon, tehát a madarak, amelyek ott fészkelnek, és amelyek a császártavon élnek, azok továbbra is itt vannak. Még mindig jelen vannak ott, a számuk nem csökkent. Ami a halastó vízének a kibocsátását illeti, amikor a Nagybecskereki Természetvédelmi Intézmény 2021-ben átvette a császártó irányítását, akkor ezt a vízelvezető nyílást bezárták, és már nem használják. Így a halastóba származó víz már nem kerül többé a császártóba. Az állatvilág tagjai közül a császártavon a leglátványosabb a madarak sokfélesége. Az emlősök 40 fajjal képviseltetik magukat. Közülük is kiemelkedik az Európa szerte veszélyeztetett vidra, a ritka vadmacska és az ürge. Különösen érdekes a vizes élőhelyek halfaunája, amelyben 24 halfaj jelenlétét sikerült bizonyítani. Itt fészkel minden Európában élő gémfaj, ezért nem véletlen, hogy a rezervátum szimbólumává is ez a madár vált.

Újabb mozaikos órát zárunk, de tartsanak velünk a folytatásban, hiszen kerek órán rövid hír összefoglalóval érkezik Dédics Szuzanna, és a Szklerózis Multiplex világnapja van. A téma kapcsán Nyeső Pault, a Kisbácska Szklerózis Multiplex Egyesület elnökét kérdezem majd itt a stúdióban a következő órában. Tartsanak velünk!

0: I love you under my skin.
1: Szászét egész egy.
2: SMR.
3: Én ezt hallgatnám.

0: Szelektorinoz a rádió, ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.
2: A breathless drive

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
2: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
1: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 10 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Ma lesz a vajdasági vágta. A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt. Idén 20 ló és lovas lép majd pályára. A vajdasági vágta mezőnyében 9 ló indul. A program 12 órakor ünnepélyes megnyitóval és közös bevonulással kezdődik. Lesz kishuszárvágta, szabadkai vágta, parasztvágta, fogathajtás, ügetés és Pásztor István emlékverseny is. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyerekprogram, gazdag étel és italkínálat, marhapörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érteklődőknek. Büszke vagyok arra a magyar fiatalemberre, aki Szabadkán magyar zászlóval vett részt a ballagáson, és azokra a diákokra is, akik nem hagyták a földön a felgyújtott lobogót, írta dr. Pásztor Bálint a Facebookon a pénteken történt incidensre reagálva, amely során egy ünneplő magyar végzős diáktól két másik tanuló elvette a magyar zászlót és felgyújtotta. A VMS elnöke méltatta az Iván Szárics Műszaki Középiskola gyors reagálását és a felelősség teljes diákokat, hangsúlyozva, hogy egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül a szerb-magyar kapcsolatok erősítéséért végzett munkát. Hozzátette, a magyar zászló meggyalázása bűncselekmény, ezért elvárja, hogy az illetékes szervek a törvénynek megfelelően járjanak el. Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra tegnap Szabadkán. A sajtószabadság, a függetlensége, a szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése, ezekről a kérdésekről tárgyaltak a jelenlévők. Egyebek mellett elhangzott, a tanácskozás célja semmiképpen sem a megbélyegzés volt, sokkal inkább a vélemények ütköztetése, esetleges közelítése. A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll: a tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni. Aki akar, megmarad magyarnak, bárhol éljen a világban, hangsúlyozta szabadkai előadásá végén Jeszenszky Géza, az első demokratikus magyar kormány egykori külügyminisztere, a Népkörben tartott előadást a Trianonhoz vezető út és gyógyulás címmel a Sajtószabadság Alapítvány szervezésében. Előadásában ismertette a Trianonhoz vezető történelmi folyamatokat és azok következményeit. A trianoni trauma feldolgozásának egyik lehetőségét az európai integrációban látja. Reményei szerint Szerbia csatlakozik az Európai Unióhoz, ami hozzájárulhat a határok jelentőségének csökkenéséhez. Jeszenszky bizakodó Európa és Magyarország jövőjét illetően. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában, az eurodízel literenként jára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult. Így az eurodízelért 222 dinárt, a benzin literjéért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig, jövő hét péntekig maradnak érvényben.
4: Időjárás.
5: Yeah. Szabadkán és környékén már most 27 fok van, a hűvös reggelt követően napközben napos és meleg idő várható a térségben, a csúcsérték a 30 fokot is elérheti.
4: A vajdasági magyarságot érintő témák:
6: környezetvédelem,
4: kultúra,
7: egészséges életmód,
4: közélet,
8: sport.
1: A 107,1 MHz-en
2: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
9: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
10: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ tervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55

0: Literek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontora Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Reklámot hallottak.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodó vásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodó vásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

I bought a ticket to fly home.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Ma van a szklerózis multiplex világnapja, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet erre a krónikus idegrendszeri betegségre, valamint azokra a mindennapi kihívásokra, amelyekkel az érintettek együtt élnek. A szklerózis multiplex sok esetben fiatal felnőtt korban jelentkezik, tünetei pedig nagyon változatosak lehetnek, ezért gyakran nevezik ezerarcú betegségnek is. A téma kapcsán a stúdióban köszöntöm Nyeső Pault, a Kisbácska szklerózis multiplex egyesület elnökét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Sokan hallottak már a szklerózis multiplexről, ugyanakkor talán kevesen ismerik igazán ezt a betegséget. Mit nevezünk szklerózis multiplexnek?
2: Amióta mi az egyesületünk megalakult, azóta igyekszünk minél nagyobb média kampányt és hangsúlyt fektetni arra, hogy minél több emberhez odajusson az információ, hogy miről is van szó. Tehát a multiplex szklerózis az egy idegrendszeri betegség, autoimmun, ami azt jelenti, hogy a szervezet, tehát az immunrendszer annyira megerősödik, hogy elkezdi megtámadni a saját sejtjeit, és ezek a sejtek az ideg szálakról az a védő réteg, az, ami megsínli ugye ezt a támadásokat, ezért az információ átvitel az ideg szálakon köröztül akadozik, sőt, súlyosabb eseteknél már meg is szakad.
1: Melyek a leggyakoribb tünetek? Tehát itt említettem már, hogy egy ezerarcú betegségként is emlegetik, hiszen a tünetek betegenként eltérőek lehetnek.
2: Igen, a multiplex szklerózist azt ezerarcú kornak is nevezik. Tehát a tünetek azok hasonlóak lehetnek az egyéntől függően, tehát a betegeknél, viszont valakinél egyes tünetek erősebbek, a másik gyengébbek, és akkor ez ezért változó, és ezért is nehéz a gyógykezelésre is odafigyelni. Tehát a legfőbb tünetek, amik jelentkeznek, az ilyen duplánlátás, sőt, látásvesztés is, végtagok zsibbadása, fájdalomérzés, teherérzés, tehát olyan, mintha valakire ráraknának egy 50 kilós zsákot, és avval kellene sétálni. Tehát egy ilyen érzés, említettem, hogy a végtagoknak a nehezedése, tehát lábak, kezeknek a nehézkes érzése, és hát még vannak ugye más tünetek is, de főleg ezek azok a tünetek, amik a jellegzőek a multiplex szklerózisra.
1: Kiknél jelentkezik leggyakrabban?
2: Leggyakrabban a 20 és 40 év közötti fiataloknál jelentkezik, sajnos ma már jelentkezik előbb is, vannak, amikor jelentkezik később is, de ez a 20 és 40 év között az, amikor legsűrűbben jelentkezik, tehát akkor, amikor az ember a legproduktívabb. Sajnos sokszor ugye elég nagy fogyatékhoz vezet, invaliditáshoz, ami ugye ez problémát jelent az egyéneknél.
1: És a mindennapi életet is,
2: és
1: gondolom,
2: persze,
1: megnehezíti.
2: Persze, megnehezíti a mindennapi életet. Az egyénnek a mindennapi életét is, a sok esetben a családnak a mindennapi életét is, mivel ugye legfőképpen a család az, akire számíthat a beteg.
1: Mennyire nehéz felismerni ezt a betegséget a kezdeti időszakban? Miért fontos, hogy ezt időben észrevegyük?
2: Ma már nem annyira nehéz, sőt, már az első tünetek megjelenésekor az általános orvosok is gyanakodhatnak, és rögtön küldik tovább az ideggyógyászathoz a pácienseket, és ottan, hát ilyen maximum egy-két hónap alatt meg lehet kapni a diagnózist. Tehát ma már ez nagyon fölgyorsult, ez a folyamat. régebben, amikor még nálam is kezdődött, ugye az eltartott több mint fél évig, valakinél még ott ennél is hosszabb. Fontos, hogy minél előbb diagnosztikálják azért, hogy az egyén minél előbb elkezdhesse azt a gyógyszeres kezelést, ami már ma már ugye itt nálunk is
1: elérhető,
2: hogy minél tovább produktív maradjon. Ezek a gyógyszerek ugye sajnos még a mai tudomány állása szerint se nem tudják kidújítani a betegséget, de le tudják lassítani. Vannak olyan esetek, amikor meg is állítsák azon a szinten, ahogy a páciens van. Tehát azért is szükséges, hogy minél tovább produktív tudjon maradni, és az az érzés az emberben az nagyon sokat jelent, hogy attól függetlenül, hogy egy tartós krónikus betegségben szenved, attól függetlenül még hasznos tagja tud maradni a társadalomnak, és teljes életet tud élni.
1: Jó, hogy ezt említi, hiszen az is egy fontos kérdés, hogy hogyan befolyásolja ez a betegség a mindennapi életet.
2: Hát ugye ez is egyéntől függ, sok mindentől változik, attól is függ, hogy a tünetek mennyire erősek egyéntől egyénig. Az, amit elfelejtettem említeni, a fáradtság érzet, az is nagyon nagy, nagyon jelentős tünetek közé tartozik, úgyhogy tehát fizikai munkát sajnos nagyon ritkán tud az egyén folytatni tovább, de viszont bármilyen más munkát, amihez nem annyira szükséges a fizikai erő, ahhoz igenis sokáig produktívan tudnak maradni a tagok.
1: A család hogyan tud segíteni?
2: Szerintem ez más, mint más betegségeknél is, ugye a családnak nagyon nagy szerepe van abban, hogy a megbetegedett egyén minél tovább és minél hasznosabb maradjon. Sok dolgot átvesznek a háztartásba, segítik a munkájába, tehát ez az, ami főleg ami lényeg, és a másik dolog, ami szerintem még fontosabb, a pszichológiai segítség. Mikor az ember megtudja, hogy egy kigyógyíthatatlan betegségben szenved, ugye akkor itt 99%-ban mindenki ugye az agyán átvillan, meg az agyba sok minden megfordul az embernek. Itt a családnak is nagyon nagy jelentősége van abban, és igyekszünk ugye az egyesületen keretein belül szintén ezt, hogy segítsük, hogy ezen a szakaszon minél előbb átlépjünk, és akkor, hogy tovább tudjuk folytatni azt a mindennapi életünket.
1: Igen, a támogatás és az elfogadás egyszerre jelen kell, hogy legyen. Beszéljünk akkor most az egyesületről is. Mikor alakult meg a Kisbácska Szklerózis Multiplex Egyesület, és milyen céllal jött létre pont ez a segítség, a legfőbb cél?
2: A Kisbácska Multiplex Szklerózis Egyesület 2008-ban alakult meg. Az alakító tagoknak nagy része itt Szabadkán volt tag az egyesületben, ugyanis valamikor régen, ilyen régiók szerint alakultak az egyesületek, tehát az Észak-Bácskai körzetben a szabadkai székhelyjel rendelkezett az egyesület. Topolyáról mi beutaztunk. Na most Topolya egy kicsit specifikus 23 faluból áll, meg még plusz a Kishegyesi község is az, amit ugye mi hozzánk tartozik most, és itten 2-3 járműt kellett váltani, hogyha autóbusszal, ha vonattal, mire a tag be tudott jönni. És nagyon ritkán jutottak be, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy alakuljon Topolyán egy egyesület, és hogy jobban tudjuk foglalkoztatni a megbetegedetteket. Ez mellett ugye a cél az volt, hogy az újonnan megbetegedettek is betársuljanak az egyesületbe, segítséget nyújtsunk azokba a beneficiókba, amit az állam különben is ad, és nem csak a multiplexben megbetegedettnek, hanem a fogyatékkal élőknek, viszont ehhez elég sok adminisztratív munka is kell. Itt igyekeztünk itt is, hogy ebből a szempontból is segítsünk azoknak a tagoknak, akik eljöttek ugye a mi egyesületünkbe. Az elsődleges cél ez volt. Mint már, amit említettem, hogy a család mellett pszichikai segítséget is nyújtsunk, ez volt a másodlagos cél, és ez mellett ugye, hogy kvalitásos programokat tudjunk kialakítani és nyújtani a tagságnak, ahol mindenki megtalálja magát. És ilyen szaktanár, ez most ugye szaktanácsadásokról beszélünk, amiket orvosok tartanak, akik ugye különben is foglalkoznak a multiple szklerózisban megbetegedettekkel, neurológus, pszichológus, pszichiáter, urológus, azt, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok, ginekológus, mivel kétharmad része az a megbetegedettnek nő. Na most ez nálunk még egy kicsit, a mi egyesületünkben még nagyobb ez az arány, ugyanis a 49 tagból 41 nő. Tehát ezért is fontosnak tartottam, és nagyon jó együttműködést kialakítottunk a Topolyai Egészségházzal, az orvosokkal, azt, amit ugye fontosnak is tartottunk. Ez mellett ugye más programokat is készítettünk, kreatív kézműves műhelyek, ahol nagyon sokféle tárgyakat készítünk, ahol mindenki megtalálja magát. Nem tud mindenki gyöngyöt fűzni, de valaki inkább fest, valaki... Tehát nagyon-nagyon széles spektrum ez a kézműves műhely. Ezeket a tárgyakat sokszor kiszoktuk állítani. Topolyai napok folyamán külföldön is részt vettünk már ilyen kiállításokon, tehát nemzetközi kiállítások. Emellett ugye igyekszünk még olyan programokat is szervezni, ahol ugye a tagság jól érezze magát, ez ilyen terápiás lovaglás, akkor fizikális terápia, terápiás medencékbe. Ez mellett ugye már működtetünk 10 éve egy mini rehabilitációs központot, ez az egyesületnek a helyiségein belül van egy helység, ami csak erre van kialakítva. A Topolyai Önkormányzatnak köszönhetőnek már 4-5 éve foglalkoztatunk egy fizioterapeutot, aki állandó munkaviszonyban van, és az foglalkozik azokkal a tagokkal is, akik nem tudnak bejönni, vagy mozgásképtelenek, vagy nagyon mozgássérültek, és ez mellett ugye velünk is foglalkozik csoportosan is, egyénileg is, ahogy ezt megköveteli, ugye, ahogy ő fölméri a helyzetet. Emellett ugye részt veszünk más egyesületeknek a munkájába is, nem csak fogyatékkal élők egyesületek munkájába, hanem bármilyen egyesület meghívására nagyon szívesen elmegyünk, ez ilyen a gasztronómiai eseményekre is, és hát, mint ahogy említettem, már nagyon sok egyesülettel fölvettük a kapcsolatot az ország területén, és az országon kívül is, így Magyarország, Horvátország, Bosznia és Hercegovina, Észak-Macedónia, tehát ez egy egész ilyen regionális működésé nőtte ki magát, úgyhogy nagyon aktívak vagyunk.
1: Sok lehetőséget biztosít akkor az egyesület a szklerózis multiplexel élőknek. Hány tagból áll az egyesület jelenleg?
2: A mi egyesületünkben jelenleg 49 tagot számlálunk. Ez ugye Topolya és Kishegyes község a nagyja része, de emellett vannak Szabadka község, Ada, Bácsák községből is tagjaink, akik sajnos vagy nem találták föl magukat abba az egyesületbe, vagy nincs egyesület, és akkor valahova szeretnének tartozni, és sűrűn eljönnek hozzánk.
1: Igen, hisz ebben az egyesületben, ahogy én látom, ahogy így elmeséli, azért tapasztalatot tudnak cserélni az érintettek egymással, egy közösséghez való tartozás és egy sorstársi támogatás is egyben.
2: Igen. Ahogy már említettem, ugye, hogy a regionális találkozókra járunk el, ugyanúgy hozzánk is jönnek, és itt az eszmecsere, a tapasztalatcsere, hogyan működnek a dolgok az EU-s tagországokban, hogyan működnek olyan országokban, akik még esetleg egy kicsit szegényebbek, mint mi. Tehát mindenfelé ez a tapasztalatcsere, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy jelentősége van szerintem.
1: Ugye ma van a Szklerózis Multiplex világnapja. Szerveztek-e már valamilyen programot ez a nap kapcsán? Mit üzenne esetleg az érintetteknek ezen a napon?
2: Május 30-a a Szklerózis Multiplex világnapja. De ugye már a májusi hónap erről szól, mi már egész hónapban médiakampányt folytatunk ennek a betegségnek a kampányolására, arra, hogy minél több emberhez eljusson az, hogy miről is van szó. Mi minden évben megrendezünk egy sportnapot ezen esemény kapcsán. Ez nálunk megtörtént 15-én, mivel nagyon-nagyon sok eseményen veszünk részt ebben a hónapban és a jövő hónap elején. Mi a fogyatékkal élő gyerekek egyesületeit fogadtuk vendégül. Egy nagyon szép sportnap. Tehát a sport az csak egy ugye, kötődés szerintem, meg végül is ott is a lényeg, a tapasztalatcsere, a barátkozás. Erről szólt ez a nap. Az, amit szeretnék esetleg így kiemelni, hogy azok az emberek, akik már tudják, hogy multiplex szklerózisuk van, és még nem vették rá magukat arra, hogy eljöjjenek hozzánk. Csak bátorítani szeretném őket, mert ez az egyesület, ez úgy működik, mint egy nagy család, és mindenben igyekszünk segíteni egymásnak.
1: Hol találhatják meg az érdeklődők az egyesületet, illetve hogyan kérhetnek segítséget vagy információt?
2: Az egyesület a Munkásbrigád utca 28-as szám alatt működik. Topolyán mindenki inkább úgy ismeri, hogy új otthon, tehát az új otthonnak a keretein belül van az egyesületünknek a székhelye. Ott minden pénteken délután biztosan, emellett ugye az egyesületnek a Facebook profilján, vagy pedig akár Topolyán nagyon sok helyen, tehát a Vöröskörözben hozzánk tudják irányítani őket, a helyi közösségben, az egészségházban, tehát mindenki tudja azt, hogy elérhetőséget kaphat.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Nyeső Paulnak, a Kisbácska Szklerózis Multiplex Egyesület elnökének. Minden jót kívánok!
2: Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük a lehetőséget!
0: Beszéljünk róla! Nálunk minden szóba jöhet! Beszéljünk róla!

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
1: Megvan!
2: 10 óra 48 a pontos idő, és mielőtt újabb órát zárnánk, rövid határhelyzeti jelentéssel érkezem, hiszen információim szerint az araszoló kocsisor hossza valóban megnőtt több határátkelő helyen is, talán a hétvége miatt. Az átléptetés Magyarország irányába a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen meghaladja az egy, illetve másfél órát. Horgos-Röszke közúti határátkelő helyen is torlódás alakult ki, minimum egy órát kell vesztegelni a sofőröknek. A többi átkelőn viszonylag kevesebb időt kell várni, Királyhalom, Ásotthalomnál fél órát írnak. A magyar oldalon Szerbia felé szintén hasonló a helyzet, Röszke-Horgos autópálya határátkelő hely minimum 45 perc, a kis határnál Röszke-Horgos 2-nél, ugyebár a közúti átkelő helynél kb. Egy óra még átjutnak a sofőrök a másik oldalra, Ásotthalom, Királyhalom pedig szintén fél óra. Kitartást és türelmet kívánok a határon várakozóknak. Mi most zenélünk tovább, majd a következő órában kapcsolunk a szabadkai lóverseny pályára, hiszen hamarosan kezdődik a vajdasági vágta, de előbb kerek órán hírek. Tartsanak velünk!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs-e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna. Ma lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt. Idén 20 ló és lovas lép majd pályára, a vajdasági vágta mezőnyében 9 ló indul. A program 12 órakor ünnepélyes megnyitóval és közös bevonulással kezdődik. Lesz kis huszárvágta, szabadkai vágta, parasztvágta, fogadhajtás, ügetés és Pásztor István emlékverseny is. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyerekprogram, gazdag étel és italkínálat, marhapörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érteklődőknek. Befejeződött a tanév a szerbiai általános iskolák 8-os diákjai számára tegnap, a középiskolai felvételéhez szükséges záróvizsgákat pedig június 15-e és 17-e között tartják meg, ezt közölte a szerb oktatási minisztérium. Az előzetes eredményeket június 19-én teszik majd közzé, a végleges rangsor pedig június 22-én válik ismerté. Megkezdődött a Vermes Lajos napok Palicson. A háromnapos rendezvény sorozat a délvidéki sportélet egyik meghatározó alakja, Vermes Lajos öröksége előtt tiszteleg. A szervezők célja, hogy a fiatalok játékos és élményközpontú programokon keresztül ismerkedjenek meg a sport, valamint Palics történetének kiemelkedő személyiségével. A programsorozat második napján, azaz ma, a Bagolyváról szóló előadás és sportszakmai panelbeszélgetés várja az érdeklődőket a palicsi ökoközpont. Vasárnap pedig kerékpár és gyalogtúrákon vehetnek részt a látogatók, rövidebb és hosszabb távokon egyaránt.
0: Sport.
2: Történelmi estének ad ma otthont a budapesti Puskás Aréna. A labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a magyar fővárosban. A finálé egyszerre szólhat az Arsenal két évtizedes európai várakozásának lezárásáról és a PSG új korszakának megszilárdításáról. A londoniak 2006 után jutottak be ismét a BL döntőbe, míg a párizsiak címvédőként érkeznek Magyarországra. Az, hogy Budapest kapta a rendezés jogát, hatalmas jelentőséggel bír, nem csak a turizmus és a szálláshely szolgáltatás profitálhat, hanem a vendéglátás, a kiskereskedelem és a közlekedési szektor is. A budapesti BL döntő 18 órakor kezdődik. Novák Djokovic a harmadik fordulóban búcsúzott a Roland Garrostól. A szerb teniszező a 19 éves brazil João Fonsecával játszott a francia nemzetközi teniszbajnokságon. Djokovic megnyerte az első két játszmát, de Fonsecának sikerült két szettes hátrányból visszahoznia a mérkőzést. A harmadik szettet a brazil tinédzser húzta be, a szerb világklasszison ekkor már látszottak a fáradtság jelei. A döntőszett végén pedig a fiatal brazilnak mindig volt válasza, hozta a saját gémjeit, egy pimasz rövidítéssel még egyszer elvette Djokovic adogatását, majd bréklabdáról három ásszal fordítra, 7-5-re megnyerte a játszmát és a néhány perc hiány 5 órás mérkőzést. Fonseca életében először jutott be egy Grand Slam torna 8-at döntőjébe.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén 28 fok van, délután észak felől mérsékelt felhősödés érkezik, amely este és éjszaka folyamán a vajdaságban helyenként rövid ideig tartó esőt vagy záport okozhat.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mihászhoz visszük a híreket.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
1: Reklámot hallottak.

0: Hírek, riportok,
1: ráadásként régi jó slágerek.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 11 óra 15 perc a pontos idő, és hát hamarosan dübörög a vajdasági vágta. A helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. A helyszínre kapcsolok most Kókai Mónika kolléganőnket. Köszöntöm a műsorban. Szia, Móni!
3: Szia, köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió hallgatóit. Igen, itt vagyunk a helyszínen, jól mondod.
2: Hát az ünnepélyes megnyitó ugyebár 12 órakor kezdődik, de már azért gyülekeznek az érdeklődők és a lovasok. Milyen a hangulat jelenleg a szabadkai lóversenypályán?
3: Igen, a lovasok már készen állnak, és a közönség is lassan kezdi elfoglalni a helyét. Sőt, a főzőverseny résztvevő is már kezdenek készülődni, és a főzőverseny is télben kezdődik, ahogy az ünnepélyes megnyitó. Tehát abszolút minden készen áll arra, hogy itt egy fenomenális napnak nézzünk elébe, vagy délutánnak nézzünk elébe, mert hogy az idő is kedvez, úgyhogy várjuk ide sok-sok szeretettel azokat, akik szívesen részt vennének ezen az eseményen.
2: Lehetett tudni, hogy hány versenyző, hány ló, milyen kategóriák lesznek ma?
3: Igen, ugye a felnőtt kategóriában 9 lovas versenyez, 3 előfutamban, a kishuszároknál pedig 3 kishuszár, ők csak a döntőben fogják megmérettetni magukat, és ugye hát a legjobbak jutnak majd ki Szilvásváradra, ahogy te is mondtad, a nemzeti vágtára, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy kik lesznek idén a legjobbak.
2: Akkor mondhatjuk, hogy nagy a tét a versenyzők számára.
3: Így van, mint minden évben, ma is nagy a tét, és egy presztízs tulajdonképpen a vajdasági lovasoknak ott megmérettetni magukat, és elhangzott már többször, hogy a külhoni magyarok közül a vajdaságiak nyerték meg legtöbbször a nemzeti vágtát, úgyhogy bízunk abban, hogy idén is így lesz.
2: Reméljük. Mikor kezdődnek a futamok?
3: Az ünnepélyes megnyitóra ugye délben kerül sor, a futamokra pedig 13 órakor, és akkor lesz majd 3 előfutam, ahogy említettem is, de a kísérő programok közül említenénk még az ügető futamot, aztán Tóth Lajos Csikós bemutatójára is sor kerül, de lesz parasztvágta és puszta ötös bemutató, úgyhogy kísérő programokból is lesz bőven, sőt a gyerekeknek ugrálóvárat is elkészítettek, és kézműves kiállítás is van, tulajdonképpen kézműves vásár is, úgyhogy azt is meg lehet nézni, de senki nem marad éhen és szomjan, mert a szervezők gondoskodtak arról, hogy itt ebédelni is lehessen, az ebédet pedig jó kis italokkal le lehessen öblíteni.
2: Hát akkor mondhatjuk, hogy színes programok várják azokat, akik kilátogatnak ma a lóverseny pályára. Móni, én nagyon szépen köszönöm a hallgatók nevében az információkat, a helyszíni beszámolót. Tehát aki még nem döntötte el a délutáni programját, annak jó választás lehet a vajdasági vágta a szabadkai lóverseny pályán.
3: Így van, mindenképpen is mondjuk el azt is, hogy a belépő nincs, tehát ingyenes a belépés, úgyhogy várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel. Tavaly hideg volt, fáztunk, fújt a szél, de idén erre nem nincs precedens, úgyhogy nyugodtan ki lehet egy délutáni programként látogatni.
2: Köszönöm.
3: Én köszönöm a hívást, minden jót, szép napot!

0: S-Tronic váltóval 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres, teraszos lakás, Kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: That's a rockin' good way.
1: And I'd love to rock. How about you?
0: And baby, you got what it takes.
1: Ain't that some? You dig the rock?
0: I say.
1: Cool.
0: Stay out of my spot.
1: Oh, yeah.
2: A szombati mozaik csapata mára búcsúzik, műsorunk végéhez értünk. A folytatásban délben híradó, majd muzsikál a mozi Orosz Ildikó szerkesztésében. Az egyik csata a másik után című Oscar-díjas filmdalait hozza el önöknek, majd pedig 14 óra után slágergyár itt a 107,1-en. Holnap agrárvilággal kezdjük a napot, Rafek Violetta szerkesztésében. A műsorban szó lesz arról, hogy szüretre érett a megy Bács-Fekete-hegyen. Tavaly kifejezetten rosszul alakult a terméshozam, idén azonban sokkal pozitívabb a helyzet, csak úgy vöröslik a termés a fákon. És hát júniustól pedig kezdődik az aratásban résztvevő gépek ellenőrzése Magyar Kanizsán. Ez lesz tehát az agrárvilágban. Majd a vasárnap délután kívánságaik teljesítésével töltjük ki. Manó várja önöket holnap is a kívánság műsorba. Én már a megköszönöm megtisztelő figyelmüket, rádiónk fő és felelős szerkesztője Dédit Szuzanna, műszaki munkatárs Váradi Valentin, a mikrofonnál pedig Csernai Pannát hallották. Kívánok mindenkinek szép, tartalmas délutánt, jó rádiózást!

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
2: A Szentmise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
1: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Dél van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna a híradó témái közül. Ma lesz a vajdasági vágta a helyszín, ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán. Fontos kérdésekről tárgyaltak egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Változtak az üzemanyagárak Szerbiában. 18 órától BL döntő Budapesten. Következnek a részletek. Ma lesz a vajdasági vágta, a helyszín ezúttal is a szabadkai lóversenypálya. A lovasok 14. alkalommal küzdenek meg a dobogóért és a nemzeti vágtára való kijutásért. Újdonság, hogy ebben az évben a Pásztor István Alapítvány is támogatja a rendezvényt. Idén 20 ló és lovas lép majd pályára, a vajdasági vágta mezőnyében 9 ló indul. A program 12 órakor ünnepélyes megnyitóval és közös felvonulással kezdődik, amit a Pannon Televízió élőben közvetít. Lesz kishuszárvágta, szabadkai vágta, parasztvágta, fogathajtás, ügetés és Pásztor Istvánem emlékverseny is. A rendezvény részeként lesz kirakodóvásár, gyerekprogram, gazdag étel és italkínálat, marhapörkölt főzőverseny és operett előadás is. Vajdaság több településéről buszokat is szerveznek az érdeklődőknek. Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán, az Iván Szárit műszaki iskolával szemben található parkban pénteken délelőtt történt az incidens, amelyben több diák vett részt. A feltételezett elkövetőket előállították, vallomást vettek tőlük, a rendőrség vizsgálja az ügyet. Dóró Alen a mikrofonnál.
2: Egymás után reagáltak a vajdasági magyar politikai és civil szereplők a pénteken Szabadkán történt zászlóégetési incidensre. A sajtóban megjelent információk szerint az Iván Szárit műszaki iskola végzősei a bolondballagás alkalmával vonultak fel, amikor egy magyar nemzetiségű diák nyakából két másik tanuló kitépte a magyar zászlót. A lobogót később a városközpontban a korzón találták meg, részben elégetve és szétszaggatva. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a feltételezett elkövetőket előállították, a történtek körülményeit pedig vizsgálják. Az esetre dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az elsők között reagált. Közösségi oldalán azt írta: büszke vagyok azokra a magyar diákokra is, akik nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. A VMS elnöke a bejegyzésében hozzátette, elismerés illeti az Iván Szárit műszaki középiskola vezetőségét, amely azonnal és felelősségteljesen reagált, valamint mindazokat a diákokat, akik a tisztelet és a józan ész oldalán álltak. Az elmúlt 13 évben sokat dolgoztunk a szerb-magyar kapcsolatok erősítésén és a kölcsönös tisztelet kultúráján. Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket, fogalmazott pásztor. A magyar zászló meggyalázása bűncselekmény, ezért a Vajdasági Magyar Szövetség elnökeként elvárom, hogy az állami szervek a törvénynek megfelelően járjanak el, zárta bejegyzését a pártelnök. Közleményt adott ki a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége is. A párt mély felháborodásának adott hangot a történtek miatt, és súlyos magyar ellenes incidensként értékelte az esetet. A VMDK üdvözölte, hogy az iskola azonnali eljárást indított a két támadó ellen, de elfogadhatatlannak tartják a vezetés elzárkózását és a nemzeti szimbólumaink elleni agressziót. Követelik a tettesek példás megbüntetését, mivel ahogy közleményükben leszögezik, a nemzeti szimbólumok használata alapvető jogunk, a békés együttélés alapja. Nem tűrhetjük, hogy a gyermekeinket magyarságuk miatt bántalmazzák szülőföldünkön, zárja közleményét a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. A Vajdasági Magyar Újrakezdés szintén elítélte a történteket. Közleményükben azt írták, a gyűlöletnek nincs helye a társadalomban, a zászlóégetés pedig nem csupán egy közösség, hanem minden jóérzésű ember elleni támadás. Kiemelték, hogy a nemzeti jelképek meggyalázása nem tekinthető sem tréfának, sem fiatalos meggondolatlanságnak, mivel alkalmas arra, hogy feszültséget szítson a különböző nemzetiségek között. A szervezet tájékoztatása szerint Rózsa Zsombor, az Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke, aki az érintett iskola iskolaszékének tagja is, az esetet követően kapcsolatba lépett az intézmény vezetőségével. Az egyeztetések során megállapítást nyert, hogy az iskola vezetése előzetesen jóváhagyta a nemzeti szimbólumok használatát a ballagási ünnepségen, amelyről a végzős diákokkal közösen született döntés. A rendelkezés álló információk szerint a rongálást nem szerb nemzetiségű tanulók követték el, az érintettek egy szurkolói csoporthoz kötődnek, és a rendezvényen ittas állapotban jelentek meg, írja közleményében a VMU. A politikai szereplők és szervezetek egyaránt arra szólítottak fel, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki az esetet.
1: Nagy eredmény, hogy leültek egymással a vajdasági magyar médiumok vezetői. Ez a véleménye azoknak, akik meghívást kaptak a Sajtószabadság Alapítvány által szervezett Tiszta Sor elnevezésű média tanácskozásra tegnap Szabadkán. A sajtó szabadsága, függetlensége, a szakmaiság és az önállóság fontossága, az egyszólamúság megszüntetése. Ezekről a kérdésekről tárgyaltak a jelenlévők. Orosz Ildikó beszámolója.
0: A Tiszta Sor elnevezésű szabadkai média tanácskozás célja nem a megbélyegzés volt, sokkal inkább a vélemények ütköztetése, esetleges közelítése, hangzott el az eseményen. Agárdi Gábor, a Pannon RTV igazgatója.
3: Nagyon jó dolognak tartom, hogy mi kollégák valóban összeültünk, és alkalom volt arra, hogy megvitassuk a közös dolgainkat, mert valóban egy közös médiatérben, egy közösségben vagyunk, és az a jó, hogyha le tudunk ülni egy asztalhoz, és nem csak közlemények, különböző cikkek formájában kommunikálunk egymással, hanem ilyen formában is ütköztetni tudjuk a véleményeinket.
0: Szükség van a szakmai párbeszédre, hogy az újságírói szakma egyeztessen a múltról, a jelenről és a jövőről, hangzott el a tanácskozáson. Pressburger Csaba, az Észverés podcast vezetője.
4: Eddig sem a független médiumokon múlott, hogy egy ilyen találkozó nem jött létre, hanem elsősorban azoktól a médiumoktól, amelyek eddig is azoktól a független hangoktól elzárkóztak, amelyek most itt megjelenhettek, és amelyek valamilyen formában vitába szálltak azokkal a más hangokkal, amiket szintén itt hallhattunk. De minden esetre nagyon pozitív az, hogy végre egy asztalhoz ültünk, és remélem, hogy lesz folytatása is.
0: Ez a szakmai összejövetel kezdeti lépés, amely összehozta a vajdasági magyar médiumok vezetőit. A folytatás szükségességét fogalmazták meg a legtöbben. Gyurkovics Virág, az Átlátszó Vajdaság alapító főszerkesztője.
5: Nagyon sokfélék vagyunk, sok különböző nehézségeket hordozunk talán sérelmeket is hordozunk magunkban, és azt gondolom, hogy ennek a tanácskozásnak akkor volna értelme, hogyha egy hosszú távú együttműködésnek az alapját képezhetné az, amit a mai nap elhangzik, vagy amit megfogalmazunk.
0: Voltak, akik megkérdőjelezték a Vajdasági Magyar Napilap a magyar szó nyomtatott verziójának szükségességét, ám olyanok is, akik szerint a szerzett jogokról nem szabad, egyenesen bűn lenne lemondani. Pesevszki Evelin, a Magyar Szó fő és felelős szerkesztője.
6: A Magyar Nemzeti Tanács alapításában működő médiák, médiaházak és a magánalapítású médiák között vannak olyan témák, amikben nem hiszem, hogy ez az egy találkozó után sikerült közös nevezőre jutni. Lehet, hogy közelebb sikerült egymáshoz hozni az álláspontokat, de abban sem vagyok biztos.
0: A vajdasági magyar médiumok vezetőit és nagymúltú szakembereit a Sajtószabadság Alapítvány ültette egy asztalhoz, amelynek fontos célja, hogy a közbeszéd tisztességes és sokszínű legyen, hangsúlyozta Purger Tibor, a beszélgetés kezdeményezője.
7: Éppen ez volt a cél, hogy végre mindenki beszéljen a másikkal, és azt hiszem, hogy ezt sikerült megvalósítani. Kemény szavak elhangzottak egymás számlájára, de ez teljesen rendben van, hiszen mindannyian a sokszínű vajdasági magyar közbeszéd iránt vagyunk érdekeltek.
0: A tanácskozás végén közleményt adtak ki, amelyben a következő áll. A tartalmas vitában ellentétes meglátások hangzottak el a közbeszéd állapotáról, de a résztvevők egyetértettek abban, hogy sokszínű és szakmaiságon alapuló vajdasági magyar médiatérre van szükség, amihez további szakmai megbeszéléseken keresztül kívánnak eljutni.
1: Változtak az üzemanyagárak Szerbiában tegnap. Az euró dízel literenként jára 3 dinárral csökkent, míg a benzin ugyanennyivel drágult, így az euró dízelért 222 dinárt, a benzin literjért pedig 196 dinárt kell fizetni a töltőállomásokon. Az új árak június 5-éig péntekig maradnak érvényben.
8: Sport.
1: Történelmi estének ad ma otthont a budapesti Puskás Aréna. A labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a magyar fővárosban. A finálé egyszerre szólhat az Arsenal 2 évtizedes európai várakozásának lezárásáról és a PSG új korszakának megszilárdításáról. A londoniak 2006 után jutottak be ismét a BL döntőbe, míg a párizsiak címvédőként érkeznek Magyarországra. Az, hogy Budapest kapta a rendezés jogát, hatalmas jelentőséggel bír. Nem csak a turizmus és a szálláshelyszolgáltatás profitálhat, hanem a vendéglátás, a kiskereskedelem és a közlekedési szektor is. A budapesti BL döntő 18 órakor kezdődik. És bajnok lehet a Spartacus kosárlabda csapata. A szabadkaiak ugyanis az elődöntőben óriási csatát követően 90-89 arányban legyőzték a hatalmas favoritnak számító Crvena Zvezdát, így bejutottak a vasárnap esti fináléba. A másik elődöntőben is borult a papírforma, ugyanis az FNP 92-79-re legyőzte a Partizánt. Így a vasárnap esti finálét a belgrádi FNP és a szabadkai Spartacus játsza 20 órától Nisben. Külön érdekességnek számít, hogy legutóbb 70 éve fordult elő, hogy nem belgrádi csapat nyerte meg a bajnoki serleget. Ez akkor a nagybecskereki Proleternek jött össze még 1956-ban. A bánáti bajnok csapatot pedig többek között Lóczi Vilmos, Egler Lajos, Kurz Ferenc, Rosival László és Siflis Lajos is erősítette. A szabadkai Spartacus ingyenes buszokat indít a vasárnapi döntőre, amire ma estig tudnak jelentkezni a szurkolók. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Új buldózer állt munkába Zentán, és Tiszavirág Fesztivál 14. alkalommal is. Jönnek a részletek. A Zentai Kommunális és Lakásgazdálkodási Közvállalat új buldózerrel gazdagította gépparkját. A beruházásra azért volt szükség, mert a korábbi munkagép tavaly meghibásodott, így az elmúlt időszakban bérelt eszközzel kellett biztosítani a szeméttelep működését. Az új munkagép nem csak a mindennapi feladatok elvégzését könnyíti meg, hanem fontos szerepet kap a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésében és a szeméttelep hosszú távú fenntartásában is. Horváth Kátai Orchidea tudósít.
8: Bár a vállalatnál szemétszállító jármű és markológép beszerzése is szerepelt a tervek között, a vízvezeték hálózattal kapcsolatos beruházások és egyéb fejlesztések miatt nehéz volt minden prioritást egyszerre megvalósítani. Szlávnik Ákos, a Zentai Kommunális és Lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatója.
9: Egy kínai gyártású buldózsert szándékkal is terveztük erre az évre, mert azt a fülest kaptuk, hogy 2026-ban érkeznek meg a szerbiai piacra, ami valójában igaz is. Ez egy kínai gyártmányú Zoom Lion buldózser, aminek az értéke 120 ezer euró plusz PDV, ami nagyon fontos azért, mert ez egy nagyon sok pénz, de az európai ekvivalensek azok 250 ezer eurónál kezdenek, és ugyanúgy ott gyártsák az alkatrészeket Kínába, és semmivel többet nem tudnak, mint ez a buldózer.
8: A 190 lóerős lánctalpas munkagép 3 méteres tolólapáttal rendelkezik, így a közvállalat a jövőben saját eszközzel végezheti a szeméttelep karbantartását. Ezzel megszűnik a bérléstől való függőség, és elkerülhetők azok a helyzetek, amikor a szükséges gép más munkaterületen dolgozik. Stanti Sebastian, az Entai Községi Tanács gazdasággal megbízott tagja.
10: Ez a gép egy fontos lépcsőfok abban a folyamatban, ami a szeméttelep bezárását illeti, illetve jelenti. Ugye tudják a polgárok, hogy már elkezdtük a két kukás szelektív hulladékbegyűjtési rendszert alkalmazni. Erre a hulladék átrakodó telepre hozzák be a hulladékot, és itt válogatva küldik tovább Békovára, illetve a békovai szeméttelepre. Ez lehetővé teszi azt, hogy a mi zentei szeméttelepünkön a jövőben csak építési hulladékot fogadjunk, és építési hulladékot tároljunk.
8: Az illetékesek szerint a beruházás a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésének egyik fontos állomása. A munkagép hozzájárul ahhoz, hogy a szeméttelep hosszú távon megfelelő állapotban maradjon, és segíti a hulladékkezelési rendszer átalakítását, amelynek célja, hogy a jövőben a zentei telepen elsősorban építési hulladékot fogadjanak és tároljanak.
1: Aki akar, megmarad magyarnak bárhol éljen a világban, hangsúlyozta a szabadkai előadása végén Jeszenszky Géza. Az első demokratikus magyar kormány egykori külügyminisztere a Népkörben tartott előadást a Trianonhoz vezető út és gyógyulás címmel a Sajtószabadság Alapítvány szervezésében. Előadásában ismertette a Trianonhoz vezető történelmi folyamatokat és azok következményeit. A trianoni trauma feldolgozásának egyik lehetőségét az európai integráció látja. Reményei szerint Szerbia csatlakozik az Európai Unióhoz, ami hozzájárulhat a határok jelentőségének csökkenéséhez. Jeszenszky bizakodó Európa és Magyarország jövőjét illetően.
11: Azt látom folytatni, és azt tudjuk minden jó, ha jó esetben befejezni, amit 1990-ben a rendszerváltozással akartunk, tehát a nyugathoz tartozás, szakítani a keleti blokkal, amit ránk erőltettek, és természetesen egy olyan demokráciát, a többpártrendszert, amelyik tulajdonképpen a magyar hagyományoknak a jobb részét megvalósítja, és természetesen folytatni fogja az új kormány azt a politikát, amit az Antal kormány, és tulajdonképpen némi eltérés az azt követő kormányok is követtek, tehát jó szomszédság, de nem a határon túl reket határon túlra került magyarok háta mögött, úgyhogy éppen a jó európai kapcsolatokkal az Európai Unió jó tagjaként és a NATO jó tagjaként mozdítani elő a határon túli magyarok jogait és jövőjét.
1: Szabadkán új helyszínen nyílt meg a Medic Group korszerű poliklinikája. Az intézmény a Bajnát utca 21-es szám alatt várja a pácienseket modern diagnosztikai központtal és több szakorvosi szolgáltatással. A poliklinikán sebészeti, nőgyógyászati és gasztroenterológiai vizsgálatok és beavatkozások is elérhetők. Szabó Regina járt a helyszínen.
12: A Medic Group Szerbia egyik legnagyobb magánegészségügyi hálózata. A céljuk, hogy átfogó, megbízható és könnyen elérhető egészségügyi ellátást nyújtsanak a betegek számára. Az új, korszerű diagnosztikai központ MR, CT és digitális röntgenvizsgálatokkal bővíti a helyi ellátást. Miközben magas színvonalú szakértő és betegközpontú egészségügyi szolgáltatásokat biztosít Szabadka és Észak-Bácska lakosai számára. Mariana Vasilescu, a Medic Group vezérigazgatója. Már több éve jelen vagyunk Szabadkán az intézménnyel. Az áthelyezéssel azonban jelentősen kibővítjük a szolgáltatási palettánkat. Egyrészt elérhetők szakorvosi vizsgálatok orvosaink által, emellett laboratórium is működik mindenféle vizsgálathoz. Valamint egy nagyon fontos új elem is bekerült, a diagnosztikai központ. Ez valóban nagy újdonság. A diagnosztikai szolgáltatások mellett szakorvosi vizsgálatok, konzultációk, valamint sebészeti és nőgyógyászati beavatkozások is elérhetők. A központ kiemelt figyelmet fordít a megelőzésre, a korai diagnózisra és a betegbiztonságra. Dr. Györgyie Saránovics, radiológus szakorvos. A szabadkai diagnosztikai központunk két olyan dolgot kínál, amelyek véleményem szerint ma ritkaságnak számítanak. Az első a teljesen új és legkorszerűbb berendezés, amely követi az összes technológiai fejlődési irányt, mind az orvostudományban, mind a szoftverfejlesztésben. Ehhez természetesen a biztonság is szervesen kapcsolódik. A második pedig az, hogy a szerbiai radiológia legmagasabban képzett szakembereit kínáljuk. Ez teljesen nyíltsággal és felelősséggel mondhatom, mivel rendszerünkben a radiológusok nem minden vizsgálatot végeznek, hanem kizárólag olyan radiológus szakorvosok dolgoznak, akik egy-egy meghatározott területre specializálódtak. A szabadkai Medic Group poliklinikán a páciensek egy helyen érhetnek el szakorvosi ellátást, laborvizsgálatokat és korszerű diagnosztikai szolgáltatásokat. Mindezt a Bajnát utca 21-es szám alatt.
1: Zenta község idegenforgalmi szervezetei már 14. alkalommal rendezi meg a Tiszavirág Fesztivált, amely gazdag kulturális, turisztikai és szórakoztató programokkal várja majd az érdeklődőket. Az esemény június 12-én és 13-án zajlik majd. A rendezvények kiemelt fellépői között szerepel a The Frail Szalonna és bandája, valamint a Franciaországból érkező Ring of Cash, akik különleges koncertélménnyel gazdagítják a fesztivál programját. A szervezők célja, hogy a rendezvényen keresztül bemutassák Zenta értékeit, hagyományait és sokszínű kulturális életét. A fesztivál minden korosztály számára kínál kikapcsolódási lehetőséget, mondta Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója.
13: Az elmúlt több mint egy évtized alatt sokszor változott, alakult a rendezvény, hogy a mai formája kialakuljon, és egy igazi fesztivállá nőtt fel, hiszen több mint négy helyszínen várja az ide látogatókat a rendezvény. Itt tényleg a legkisebbektől a legidősebbekig mind megtalálhatják a számukra kedves programokat, hiszen megszervezésre kerül a Bor utca, egy művész utca tavaly óta megnyitotta a kapuit, a Tiszavilág nevet kapó gyermekeknek szóló rendezvényhelyszín, és természetesen a nagy színpad is különböző fellépőkkel várja két nap alatt a kilátogatókat.
1: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradónkat hallották.
14: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 29 fok van. Hétfőtől csütörtökig a jövő héten az ország minden régiójában változékonyabb és instabilabb időjárás várható, gyakori záporokkal és zivatarokkal, amelyek helyenként intenzívebbek is lehetnek. Pénteken és szombaton, június 5-én és 6-án az időjárás stabilizálódása várható.
14: Aktuális. Aktuális. Érdekes. Érdekes. Hallgasson bennünket a Régió Rádió hullámain is.
15: A Régió Rádió hullámain is.
16: Társadalmi célú felhívás.
17: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
18: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
19: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
20: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
21: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
20: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
21: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
22: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
23: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
14: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám következik.
24: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
25: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
26: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
25: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
26: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
25: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
14: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
2: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. 107,1 Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
4: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Slágergyár.
1: Ajánlót hallottak.
2: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Minden zene, ami retro, eszemel.

0: reklám következik.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
3: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
4: Így gratulálok!
3: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: Reklám következik. Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
6: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
5: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
6: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd június 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
5: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
6: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Confinium találkozót. A több évtizedes hagyományra visszatekintő eseményt minden év májusának utolsó hétvégéjén szervezi meg a Duna-Körös-Maros-Tisza-Euró-régió. A rendezvény keretében jelképesen megnyitják a hármas határt, ezzel is hangsúlyozva a három ország közötti együttműködés, a jószomszédi kapcsolatok és a közös fejlesztések fontosságát. A határ inkább összeköt, mint elválaszt, hangsúlyozta Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke a helyszínen. A sport, a hagyományőrzés és a közösségépítés jegyében folytatódott szombaton a Vermes Lajos napok Palicson. A résztvevők a Bagolyvár melletti Vermes Lajos szobornál koszorúzással tisztelegtek a névadó emléke előtt, majd a Vermes sétányon velocipédre bemutatót tartottak. A rendezvény központi programját a tanácskozás jelentette, ahol az előadók Vermes Lajos életét és örökségét, valamint a hamarosan megújuló Bagolyvár történetét idézték fel. Sportszakmai panelbeszélgetésen arról is szó esett, hogyan lehet a fiatalokat még nagyobb számban bevonni a sportvilágába és az aktív életmódba. A Vermes napok vasárnap gyalog és kerékpár túrával, valamint tombola sorsolással zárul. Ma kezdődik viszont a Folk Music Fest, amelyet a Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervez meg Palicson a Vigadó teraszán május 30-án és 31-én. Szombaton, azaz ma 18 órától várják a közönséget kirakodó vásárral, borutcával, gasztrosarokkal. A fellépők közül pedig a Zentai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Súlyom zenekar lép színpadra. 19 órától napjaink legnépszerűbb magyar folk előadója, a Magyar Banda tart koncertet, fél kilenctől pedig a Szegedi Szélműves koncertezik és tart moldvai táncházat részfúvós hangszerekkel a Vigadó teraszán. Vasárnap délután 15 órától családi programokkal, szabadtéri játszóházzal várják a látogatókat Palicsra, de természetesen akkor is lesznek koncertek, elsősorban a tambura muzsika jegyében. Újra megnyitott a kapuit a látogatók előtt a Magyar Kanizsai Lepke Otthon. A különleges családi gyűjteményben több lepkefaj, lepkehernyók és sáskák is megtekinthetők. A tulajdonosok idén egy kibővített, nagyobb területtel készültek, ahol a színpompás lepkék mellett közel 100 féle virág is várja az érdeklődőket. A Lepke Otthon egész nyáron, egészen az őszi hónapokig fogadja a látogatókat Magyar Kanizsán.
8: Sport.
7: Bajnok lehet a Spartacus kosárlabda csapata. A szabadkaiak ugyanis az elődöntőben óriási csatát követően 90-89 arányban legyőzték a hatalmas favoritnak számító Crvena Zvezdát, így bejutottak a vasárnap esti fináléba. A másik elődöntőben is borult a papírforma, ugyanis az FNP 92-79-re legyőzte a Partizánt, így a vasárnap esti finálét a belgrádi FNP és a szabadkai Spartacus játsza 20 órától Nizsben. A szabadkai Spartacus ingyenes buszokat indít a vasárnapi döntőre, amire ma estig tudnak jelentkezni a szurkolók.
8: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén továbbra is 28-29 fokot mérnek, a hűvös reggelt követően napközben napos és meleg idő várható. Délután észak felől mérsékelt felhősödés érkezik, amely este és az éjszaka folyamán a Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó esőt vagy záport okozhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz.
9: Hírek, riportok,
10: ráadásként régiós lágerek.
9: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
11: A főhős ellovagol a messzeségbe.
12: A repülő csészeaj leszáll.
11: Valaki fegyvert ránt.
12: Más pedig szerelmesen ölel.
11: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
12: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
11: Muzsikál a mozi.
12: A 107,1 MHz-en.
13: Az egyik csata a másik után című Oscar-díjas film dalait hallhatják filmzenei műsorunkban. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.
11: Muzsikál a mozi.
12: A Szabadkai Magyar Rádióban.
13: Az egyik csata a másik után, eredeti címén a One Battle After Another, egy 2025-ben bemutatott grandiózus amerikai akció-bűnügyi thriller és szatirikus fekete komédia, amelyet a többszörös Oscar jelölt Paul Thomas Anderson írt és rendezett. A produkció Thomas Pynchon kultikus Vineland című regényén alapul, modern környezetbe helyezve.

0: Bob Ferguson áll az Egyik csata a másik után című film sztoriának középpontjában. Ő egy lecsúszott, paranoid, folyamatosan kábítószer gőzben élő, egykori militáns forradalmár, aki álnéven a hatóságok előrejtőzködve neveli 14 éves talpra esett lányát, Villát. Bob múltja azonban 16 évnyi bujkálás után utoléri őt, amikor legfőbb esküt ellensége újra felbukkan.
1: Hasadra süt.
2: Oké. Szemesen ebben.
1: Jó reggelt.
2: Nincs az órám mutató.
1: Miért?
2: Mert nincs rá szükség.
1: Hány óra van?
2: Bakker. Ez most nem ugrik be, de hagyjuk ezt. Ne rugózzunk már a jelszavakon. Bob Ferguson vagyok. Benne voltam a francia 75-ben. Steve Lockjaw megtámadta a házamat. És tényleg nem jut eszembe, a gyerekem életére esküszöm. A válasz a kérdésére.
1: Figyelmesebben kellett volna olvasni a lázadás lexikont.
2: Elvesztettem a lányomat.
1: Majd hívjon újra, ha már tudja hány óra.
2: Mi? Akkor ez most... akkor...
3: Az író-rendező Paul Thomas Anderson filmje.
4: A legkevésbé sem illesz a lányomhoz. A gyermekem felmenői mind forradalmárok voltak. Te meg tehetetlen vagy. Mit tudsz tenni ezért a kicsiért?
2: Tudod, mi a szabadság?
4: Mi?
2: Hogy nem félsz. Gyerünk!
3: Egyik csata. A másik után.
5: A baj nem jár egyedül. Ez nagy igazság.
2: Szükségem van rád, Sensei! Sensei! Sensei! Kérlek!
6: Bátorság, Bob! Bátorság.
2: Ennyi?
6: Bátorság. Igen. Igen. Köszönöm! Hé! Hey! Köszönöm, Sensei! Köszönöm, Sensei! Köszönöm! Az Istenit! Viva la revolución!
3: Egyik csata, a másik után.

0: Amikor Villát főszereplőnk, Bob Ferguson lányát elrabolják, a férfi kénytelen összeszedni a régi föld alatti mozgalomból megmaradt radikális társait, hogy egy kaotikus hajsza során kiszabadítsa őt az Egyik csata a másik után című filmben.
1: Rám törték az ajtót, és nem tudom, hogy hol a lányom.
2: Mondd meg, hogy hova viszed!
1: Jól van, Bob. Semmi pánik.
3: Menjen tűz a tűz ellen.
1: Ha nem mondod meg, hol a kislányom, esküszöm, megkereslek. Megfoglak, és feldugok a egy dinamitódat.
4: Leonardo DiCaprio.
1: Nyomás!
4: Érjük! Egyik csata a másik után.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Muzsikál a mozi.
4: A 107,1 MHz-en.
5: Az egyik csata a másik után című filmben jól ábrázolják a tetten érhető politikai és társadalmi feszültséget. Az egyszerű, élni akaró emberek és a magukat törvények fölé helyező korrupt állami szervek egymásnak feszülését mutatja be. Megjelennek benne az amerikai bevándorlás politika körüli viták, a militáns, antikapitalista csoportok és a fehér felsőbbrendűséget hirdető hálózatok is, éles és görbe tükröt tartva a végletesen megosztott modern amerikai társadalom elé.

0: Az egyik csata a másik után című film szereplőgárdájában valódi sztárok jelennek meg. Leonardo DiCaprio alakítja Bob Fergusont, az egykori militáns forradalmárt, akinek elrabolják a lányát. DiCaprio zseniálisan alakítja az öregedő, belső démonokkal és függőséggel küzdő apát, aki a humort és a drámát vegyítve formálja meg a karaktert. Azután itt van Sean Penn, aki Stephen J. Lockjaw ezredest játsza. Ő az illegális migrációval foglalkozó korrupt rendőrségi különítmény könyörtelen feje. Alakítása egyszerre félelmetes, groteszk és patetikus. Benicio del Toro egy dojo tulajdonost alakít, aki egy japán harcművészetek edzőtermét üzemeltet, száraz, alul stilizált humorával és szövetségével segíti a főszereplő Bobot a küldetésben. A hölgyek talán kevésbé ismertek. Tiana Taylor játssza perfidia Beverly Hills-t, Bob egykori forradalmár társát és szerelmét, Villa anyját, aki feszült dinamikát hoz a nyitó jelenetekben. Villát pedig Chase Infinity személyesíti meg. Emlékezetes alakítást nyújt Bob önálló és harcias lányaként.
1: Rám törték az ajtót, és nem tudom, hogy hol a lányom. El akarnak kapni minket Villával. Négyre ugrasz. Négy!
2: Meg tudja mondani a nevét?
1: Batman.
3: Egyik csata a másik után.

0: A rendező Paul Thomas Anderson karrierje legdrágább és legambiciózusabb filmjét tette le az asztalra az Egyik csata a másik után című produkcióval. Érdekfeszítő módon mosta össze a pattanásig feszült akciótrillert az abszurd, szatirikus humorral.
1: Hello, hol a találkapont, ahol megtalálhatom a lányomat?
2: Igen.
1: Világ.
2: De ha nem tudod megmondani hány óra van, akkor nem tudom megadni a találkapontot.
3: Leonardo DiCaprio. Egyik csata a másik után.

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: Az egyik csata a másik után hatalmas kritikai és szakmai sikert aratott. A film 2026...
5: Muzsikál a mozi.
6: A 107,1 MHz-en.
7: Az egyik csata a másik után hatalmas kritikai és szakmai sikert aratott. A film 2026-ban elnyerte a legrangosabb elismerést, a legjobb film...

A hazai és nemzetközi sajtó kiemelte, hogy a közel 3 órás egyik csata a másik után egy pillanatra sem válik unalmassá. Dicsérték, ahogyan a komoly családi dráma és a társadalom kritika jól megfér az abszurd poénok mellett.

Az egyik csata a másik után című filmről a nézői vélemények megosztóbbak, mint a szakmai visszajelzések. A közönség egy része imádja a pörgős, kiszámíthatatlan fordulatokat, mások viszont úgy vélik, a film túlságosan provokatív, szándékosan hoz be megosztó politikai témákat, és helyenként a hatásvadászat határát súrolja.

Paul Thomas Anderson rendezőnek évtizedes álma valósult meg az Egyik csata a másik után című film elkészítésével. Már a 2000-es évek eleje óta tervezte Thomas Pynchon Vineland című regényének megfilmesítését, de a forgatókönyv végleges formájához végül a saját modern ötleteit is hozzá kellett gyúrnia. Az 1997-es Boogie Nights óta ez volt az első olyan filmje, amelynél beleegyezett a tesztvetítésekbe. A nézői visszajelzések alapján végül 8-10 percet vágott ki a végleges verzióból.

Az egyik csata a másik után több szempontból is egyedülálló fordulópontot jelent Paul Thomas Anderson eddigi életművében. A filmkritikusok szerint a rendező korábbi korszakainak stílusjegyeit gyúrta össze egy eddig sosem látott nagyszabású formátumba. Korábban a lassabb lefolyású, karakterközpontú drámáiról volt ismert, mint amilyen a Vérző Ola is volt. És bár ez a film is megtartotta a mély tematikai rétegeket, a kritikusok szerint ez Paul Thomas Anderson legszórakoztatóbb, legpörgősebb és legközérthetőbb filmje. A grandiózus, IMAX-re tervezett autós üldözések és akciójelenetek teljesen új szintet képviselnek a rendező korábbi, zártabb és intimebb látványvilágához képest.

filmzenei műsorunkban az Egyik csata a másik után című Paul Thomas Anderson által rendezett produkció dalait hallhatták. Ez volt a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

107,1 MHz-re. A hangszórók mellett tessék figyelni.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna. Nincs meglepetés, a kora délutáni előfutamokból a favoritok jutottak be a vajdasági vágtat 18 órakor kezdődő döntőjébe. Temerin képviseletében ott lesz Pasali Akira Déva Szándék nevű lovával, Adorjánt Tóbiás Zsuzsanna képviseli majd Vajk nevű lovával, Topolya színeiben Kisutcai Miklós versenyez My Boy Merlinnel, míg Bács Feketehegyet Koncz Dorottya és Hűség nevű lova képviseli a fináléban. A vajdasági vágta egésznapos programokkal várja az érdeklődőket, a futamok mellett kirakodóvásár, gyermekfoglalkozások, gasztronómiai kínálat, marhapörkölt főzőverseny és kulturális műsorok is színesítik a szabadkai rendezvényt. A szervezők tájékoztatása szerint a végső győztesek kilétére a kora esti órákban derül fény a 18 órai döntőt követően. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Confinium találkozót. A több évtizedes hagyományra visszatekintő eseményt minden év májusának utolsó hétvégéjén szervezi meg a Duna-Körös-Maros-Tisza eurórégió. A rendezvény keretében jelképesen megnyitják a hármas határt, ezzel is hangsúlyozva a három ország közötti együttműködés, a jószomszédi kapcsolatok és a közös fejlesztések fontosságát. A határ inkább összeköt, mint elválaszt, hangsúlyozta a helyszínen Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán, az Iván Szárics műszaki iskolával szemben található parkban pénteken délelőtt történt az incidens, amelyben több diák vett részt. Szemtanúk beszámolója alapján az egyik végzős tanuló a hátán viselte a magyar zászlót, majd két másik diák odalépett hozzá és levették róla, amit később a városközpontban a korzón találtak meg, részben elégetve és szétszaggatva. A feltételezett elkövetőket előállították, vallomást tettek, vettek tőlük, a rendőrség vizsgálja az ügyet. Ma kezdődik a Folk Music Fest, amelyet a Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervez meg Palicson a Vigadó teraszán, május 30-án és 31-én. 18 órától várják a közönséget kirakodóvásárral, borutcával, gasztrosarokkal, a fellépők közül pedig a Zentai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Súlyom zenekar lép színpadra. 19 órától napjaink legnépszerűbb magyar folk előadója, a Magyar Banda tart koncertet, fél 9-től pedig a Szegedi Szélműves koncertezik és tart moldvai táncházat részfúvós hangszerekkel és a Vigadó teraszán. Vasárnap, május 31-én tartja évadzáró ünnepségét a Hajdújárási Livka Sándor Művelődési Egyesület. A program 17 órakor kezdődik a helyi kultúrotthonban. Ezt követően az esemény 19 órától Szabadka főterén folytatódik, ahol az egyesület tagsága villámcsődületet szervez. A megmozdulással a közelgő 62. Gyöngyösbokréta és 49. Durindó rendezvényre kívánják felhívni a figyelmet, amelynek idén Hajdújárás lesz a házigazdája június 6-án és 7-én. A szervezők számos kísérő rendezvénnyel is készülnek. A rendezvény részletes programja a Gyöngyösbokréta és Durindó hivatalos Facebook oldalán megtalálható.
2: Sport.
3: Történelmi estének ad ma otthont a budapesti Puskás Aréna. A labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a magyar fővárosban. A finálé egyszerre szólhat az Arsenal két évtizedes európai várakozásának lezárásáról és a PSG új korszakának megszilárdításáról. A londoniak 2006 után jutottak be ismét a BL döntőbe, míg a párizsiak címvédőként érkeznek Magyarországra. Az, hogy Budapest kapta a rendezés jogát, hatalmas jelentőséggel bír. Nem csak a turizmus és a szálláshely szolgáltatás profitálhat, hanem a vendéglátás, a kiskereskedelem és a közlekedési szektor is. A budapesti BL döntő 18 órakor kezdődik.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 28 fokot mutat a hőmérő. Az előrejelzések szerint délután észak felől mérsékelt felhősödés érkezik, amely este és az éjszaka folyamán a Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó esőt vagy záport okozhat. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz.

Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.

Szép napot kívánok, illetve szavaztok szombaton és szombatonként ebben az időszakban 14 és 20 óra között ezen a hullámhosszon a Slágergyár hallható. Eljött az ide, hogy elkövessünk egy újabb Slágergyár nevű című műsort. Tulajdonképpen ez kellene nekem tettes társak, én vállalom a főkolompos szerepét, tehát hogy lehet tettes társnak lenni? Úgyhogy 0636 36 36 33-as elérhetőséget használjátok, SMS-ben, illetve Viberen keresztül lehet jelenkezni, csak is kizárólag írásban, ilyen a rendszer. Mit szeretnétek meghallgatni a mai műsorban? És ne felejtjétek, hogy nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó nagy előnyt élveznek azok a felvételek, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak, de semmi sincs kőbevésve. A fő célunk az, hogy jól érezzük magunkat ezen a szombat délutánon, korra estén. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, már rég dolgoztunk együtt, Nagyhegyesi Dávid, remélem, hogy tudsz dolgozni, nem felejtette el, mit kell csinálni. Ja, azt bólogatott, tudja, hogy kell mit csinálni, megnyugtatta. Egészen este 8 óráig együtt lehetünk ezen a hullámhosszon. Az első felvétel már is korongó van, egy olyan napról szól, mint amilyen voltam a mai nap, illetve a tegnap előtti napok is. Egy verőfényes napról szól, az Oszibisza nevű együttes felvétele, az a Sunshine Day. Hölgyeim és uraim, elindult a Slágergyár, érezzétek jól magatokat, írjatok, mert most kell tölteni az SMS, illetve Viber oldalt, mert nekünk is kell egy icipici idő, mi megtaláljuk, melyik polcon porosodik azt, amit szeretnétek meghallgatni.

Iba is jelentkezett, azt írt kedves Iba, hogy köszöntöd a slágergyár kis csapatát és a hallgatókat. Hát a kis csapat az tulajdonképpen ő meg én, mi vagyunk a kis csapat, de köszönjük szépen a hallgatók nevében is. Üdvözlet ezek szerint mindenkinek, és egy nagy név következik Ibolya kérésére a múltból. Valahol talán a 60-as években volt meglehetősen népszerű, ez a John Robles nevű énekes. Tőle következik a felvétel, amit Ibolya szerette meghallgatni, ez a One Day, egy nap. Hát eljött az az egy nap.

A következő pár percben Nelly kérése, Jean-François Morris felvétele lesz hallható. Na most, kedves Nelly, az az igazság, hogy még szerdán kérte ezt a felvételt a szerdai körhintában, de hát a szerdai körhinta nyúzor akkor véget ért, és ami belefért, belefért. Sajnos néha előfordul az, hogy nem fér bele a műsorba minden, amit szeretnétek meghallgatni, ezért szoktam mondani, időben írjátok meg, mit szeretnétek meghallgatni, legyen időnk nekünk is, hogy megkeressük az egész műsort, valahogy felépítsük. Nos, és most bízom benne, hogy Nelly nem kapta fel a vizet, most is rádiót hallgat, és most teljesítem itt pár nappal, hogy szoktam mondani, kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel, 28 fok árnyékban, erről szól a következő Jean-François Morris felvétel.

És akkor nézzük, mi történt az SMS oldalam, eddig a Viber oldalt néztem. Az SMS oldal, hoppá, István és Géza kisegyesű jelentkezett, jóval a műsor kezdete előtt már elküldték zenekérésüket a 06636 36 33-as elérhetőségre, de benne van az, hogy Slágergyár, Manótól kérik, a Vangelist magyarul, a műsorvezetőnek és a rádió hallgatóinak, és én hozzáteszem, és a technikusnak is jár egy kis melvelegetés, kellemes szombat délutánt kívánok. Köszönjük szépen, István és Géza kérésére, Kovács Kati jön.

Virág nevű hallgatók is jelentkezett. Ragyogó szép napot kíván mindenkinek. Kinéztem a stúdióablakát, hát a ragyogó szép nap most már úgy látszik a végét jár, de attól még jó érezzük magunkat, és azért vagyunk mi itt a stúdióban, ti a rádiókészülékek mellett, hogy szebbé tegyük egymásnak a szombat kora délutánját, illetve kora estéjét, késő délutánját, kinek hogyha tetszik. Nos, kedves Virág, jelentkeztél, szeretnél zeneszámot meghallgatni, rám bízod a választást. Jó, végig gondoltad ezt az egészet, hogy rám bízod? Akkor legyen a választás egy olyan felvétel, amit tulajdonképpen azt hiszem, nem is engedtem még a műsorban, de kíváncsi vagyok a hallgatók véleményére. Hát te véleményedre is, kedves Virág nevű hallgatónk. A dal címe, amit választottam, így hangzik. Egyetlen szó.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 90

0: 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
2: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
2: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánló következik.
4: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
3: Reklám következik.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
8: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
9: Várom a postást.
8: Jön a nyugdíj?
9: Azt várhatom.
8: A számlákat hozzák.
9: Na azt nem várnám.
8: Hát akkor?
9: Ma hozzák a hét napot.
0: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
4: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
10: Így gratulálok!
4: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: ír a sok mama szitta az SMS falon.
1: A következő pár percben Erzsébet kedvéért fogok járni, hiszen az ő zenékérését fogom teljesíteni. Üdvözlöm mindenkit, szép délutánt kíván, és a Man Eater című zeneszámot szeretné meghallgatni.

Többen is visszajelezték, hogy az egyetlen szó című felvétel, amit lepörgettem, nem is olyan nagyon rég egy virágnemű hallgatónknak, aki rám biztos, hogy válaszok egy zeneszámot, hogy tetszik, többek között Ilonka is azt írja, hogy az egyetlen szó zeneszámot először hallom, és nagyon tetszik. Hát, kedves Ilonka, hidd el nekem, egy műsorvezető lemezlovasnak a munkája ott kezdődik, amikor a lemezbódba, vagy bárhol, vagy az interneten, vagy valahol, ahol sok zeneszám van, hogy kiszűrjem, hogy mi az, amit úgy gondolom, hogy tudom használni, és tetszeni fog a közönség. De hiába van nekem egy millió zeneszámom, egy retropartin, egy estén 60-70-80 zeneszámot tudok leengedni, tehát abban sok millióból ki kell választani, melyik az a 60-70-80, vagy legyen 100, hogyha elhúzódik a dolog, de ez messze van még attól, hogy mekkora a tartalma a zenetarsolyomnak, ahogy szoktam mondani. Nyilván megpróbálok még egy felvétellel, kedves Ilonka, bízom benne, hogy ez is tetszeni fog. A téma az ismerős, ha majd de nem leszek, de egy eléggé ismeretlen név következik. Novira Aramis. Hát erről is mondhatok véleményt.

0: a lemezlovas Kis János.
1: Illetve szerénységem Manu.
2: Ő az ki, így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia-szia, srácok.
3: Műsoridőnknek ebben az első órában még egy felvételt tudunk meghallgatni, méghozzá egy zenei kérés teljesítéséről van szó. Szóval elvégre erről szól ez a mai műsor, hogy kicsit ti, kicsit én, és akkor, ha közös nevezőre jutunk, akkor egy egész jó műsorokat szoktunk néha-néha kerekíteni az egészből. Matilka Szabadkáról jelentkezett, szép délután, további jó munkát kíván a stúdióban dolgozóknak, a hallgatóknak viszont kellemes szombat délutánt, és szeretné üdvözölni fiát is Ausztriában, aki az internetnek hála követi ezt a mai műsort is. Matilka zenei kérését Szécsi Pál fogja előadni. Ez egy olyan felvétel, amit magyarul is megjelent, először nem magyar nyelven jelent meg, de magyarul is nagy sikere volt. Ez a Kósza szél, és már el is indult.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Dédics Szuzanna vagyok. Nincs meglepetés, a kora délutáni előfutamokból a favoritok jutottak be a vajdasági vágta 18 órakor kezdődő döntőjébe. Temerin képviseletében ott lesz Pasalia Kira Déva Szándék nevű lovával, Adorjánt Tóbiás Zsuzsanna képviseli majd Vajk nevű lovával. Topolya színeiben Kisutcai Miklós versenyez My Boy Merlinnel, míg Bács-Fekete-hegyet Koncz Dorottya és Hűség nevű lova képviseli a fináléban. A vajdasági vágta egésznapos programokkal várja az érdeklődőket, a futamok mellett kirakodóvásár, gyermekfoglalkozások, gasztronómiai kínálat, marhapörkölt főzőverseny és kulturális műsorok is színesítik a szabadkai rendezvényt. A szervezők tájékoztatása szerint a végső győztesek kilétére a kora esti órákban derül fény a 18 órai döntőt követően. A Bunyevác Nemzeti Tanács elítélte a ballagási ünnepségen történt incidenst, amelynek során magyar nemzeti szimbólumot gyaláztak meg. A tanács a szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében hangsúlyozta, hogy minden egyének joga van saját nemzeti jelképeinek használatához és nyilvános megjelenítéséhez. A szervezet álláspontja szerint az eset valamennyi körülményét alaposan ki kell vizsgálni annak érdekében, hogy a történtek pontosan tisztázhatók legyenek. A Bunyevác Nemzeti Kisebbségi Tanács arra is felszólította a médiát, hogy ne közöljön feltételezéseken alapuló információkat az incidens résztvevőinek nemzetiségi hovatartozásáról, hiszen az ilyen találgatások feszültséget kelthetnek a városban, amely évszázadok óta a különböző nemzetiségek békés együttéléséről ismert. Ma kezdődik a Folk Music Fest, amelyet a Juhászok civil szervezet 12. alkalommal szervez meg Palicson a Vigadó teraszán május 30-án és 31-én. Ma 18 órától várják a közönséget kirakodóvásárral, borutcával, gasztrosarokkal. A fellépők közül pedig a Zentai Rózsafa és a Magyar Kanizsai Súlyom zenekar lép színpadra. 19 órától napjaink legnépszerűbb magyar folk előadója, a Magyar Banda tart koncertet. Fél 9-től pedig a Szegedi Szélműves koncertezik és tart moldvai táncházat részfúvós hangszerekkel a Vigadó teraszán. Vasárnap délután 3 órától családi programok a szabadtéri játszóházzal várják a látogatókat Palicsra, de természetesen akkor is lesznek koncertek, elsősorban a tambura muzsika jegyében. Rendkívüli rendőri erősítéssel készülnek a Bajnokok Ligája döntőjére a francia fővárosban, sőt országszerte. Annak ellenére, hogy a BL döntő mérkőzését, amelyen a Paris Saint-Germain címének megvédéséért, míg a brit Arsenal FC klub történetének első Bajnokok Ligája győzelméért lép a gyepre, nem Párizsban játsszák, a késő esti órákban kezdődő és akár reggelig eltartó zavargásokra számítanak. A francia belügyminiszter a Brut magazinnak adott interjújában kifejtette, országos műveletre kerül sor, 22 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak országszerte, köztük 8 ezer főt a Párizst övező településekre. Ez a létszám 2500 fővel magasabb, mint a tavalyi létszám. Egyébként a francia szimbólumnak számító Eiffel-tornyot abban a percben, amikor a PSG Budapesten gyepre lép, kivilágítják majd.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén most 25 fok van, délután észak felől mérsékelt felhősödés kezdődött, amely este és az éjszaka folyamán a Vajdaságban helyenként rövid ideig tartó esőt vagy záport okozhat, a szél gyenge vagy mérsékelt marad a továbbiakban is.
0: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
8: Majd műsorodőnk második korrába léptünk. Kati Weiber kereszt jelentkezett. Azért, kedves Kati, nagyon fáradt vagy, nincs erőt gondolkodni, hogy mit is kérjél. Egy szép dallal azért beírnéd, egy Hofi idézetet küldtél nekem cserébe a zenén kéréseit. A Hofi idézetben ez áll, nem vagy hülye, csak nincs szerencséd, amikor gondolkozol. Hát nagyon egyetértek ezzel az egész. Most megpróbálom ezzel, kedves Kati, egy vidám hangvételű, pörgős, nosztalgia hangvételű zeneszám, habár annak idején ez még nem létezett, később találták ki. De bízom benne, hogy akkor is tetszeni fog. A dal tulajdonképpen arról szól, hogy Golden Sunset, egy arany napnyugta az égei tenger fölött.

Babi is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, hogy írott, kedves Babi, nem a legjobb napot fogtad ki teregetésre, mert kiteregettél, és úgy nézett, hogy lehet, hogy esni fog, most ilyenkor mit lehet tenni? Hát, ha van elég nagy esernyőt, próbáld meg azzal, ha nem, akkor hát legfőjebb megázik, és utána újra meg fog száradni. Ja, és talán egy kérése is van Babinak, így hangzik, lopott csók.

Bruce Willis felvétele következik Slavica kérésére. Az utolsó tánc legyen az enyém, illetve hogy Bruce Willis fogja mondani. Save the last dance for me.

Raus István Viberen jelentkezett, üdvözlet a stúdióban dolgozóknak. Párjának, Irmának viszont én zeneszámmal szeretek kedveskedni a mai műsoron keresztül, méghozzá a Ketten az úton című dallal.

Abraham László Szlovákiából Nagy Szalancról jelentkezett. Üdvözlet mindenkinek, és német Lehel felvételét szeretett kedves László meghallgatni, amiben elhangzik az, hogy reszket a hold a tóvizén. Nos, kedves László, van ilyen német Lehel felvétel, a dal címe viszont Egyedül a tóparton.

Eszter SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, ahogy írott, kedves Eszter, mint mindig most is itt vagy, ahogy szoktad írni, hogy a fiatalságot hullámhosszán. Hát igen, többnyire nem csak, de többnyire olyan felvételek szólnak ebben a műsorban, amelyek akkor voltak újdonságok, amikor mi még fiatalok voltunk, vagy pedig ilyen, olyan a hangulat a zeneszámok. A külön zenekérésed, kedves Eszter, nincs, de bízom benne, hogy a véletlen séta elnyeri tetszésedet.

Sokszor összejöttünk, sétálni ott este, szép lassan a beszéd változott szerelemre. Mikor kezet kértem, hogy maradjál velem, és te igent mondtál, én azt el sem hittem. Meséljük emlékét, hogy mennyire szép volt, az nap este sokkal jobban fény lett a hold. Néztük, hogy ragyogtak az égen a csillagok, mondtam, hogy ne féljél, neked én itt vagyok.

0: Claudius jelenkezett, szia, kérném a Mana Mana című zeneszámot. Most tulajdonképpen a Mana Mana az a Muppet Show-nak a betét dal, ami tévében követtük, és ennek létezik egy diszkó változata, és feltételezem, hogy kedves Claudius, azt szeretnéd meghallgatni, mert egy Mr. Mo nevű együttes kiadta Mana Manát, illetve most rosszul mondtam be, Mr. Mo kiadta Mana Mana című felvételt.
1: Mana Mana.

Írva is jelentkezett, azt írtál elsősorban kedvesem, mert tetszett az a felvétel, ez lesz, amit ma ajánlottam a hallgatóknak, hogy mondjanak róla véleményt. Hát örülök neki, hogy egy néhány hallgatónak, hanem is mindenkinek elnyertem a tetszését. Üdvözlet nekem és a technikusnak itt a stúdióban, valamint a hallgatóknak is, szép napot kívánsz, párjának Istvánnak is, és barátnőinek Marikának, Katicának és Ellának is egy kékszínű virággal szeretnék kedveskedni, amit a Tolcsvaj trió fog előadni.

Rodolfo SMS-be jelentkezett, és Csanta Véren, Szabó B. Annának közelgő szülinapja alkalmából szeretne kedveskedni egy felvétellel, amit Kós János fog előadni, a dal címe, akit szeretnek a lányok. Mi is nagyon boldog szülinapot kívánunk a stúdióból Annának. Legyetek boldogok!

A Foriner együttes felvétele következik egy horgosi hallgató kérésére. Üdvözöl mindenkit, de a kérdal címe arról szól magyarra lefordítva, hogy szeretném tudni, mi is az a szerelem, I wanna know what love is.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Társadalmi célú felhívás.
3: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
1: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
4: Miért?
1: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésülnek az emlékezetébe, mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
3: A Magyar Nemzeti Tanács Vackor programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
1: Írassa gyermekét magyar osztályba.
5: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
3: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
6: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Egy lassú felvétel következik a Led Zeppelin együttestől. Annak idején, ha látogattátok a Szabadki, illetve környékbeli diszkoklubokat, akkor volt alkalmatok valakivel párban lassú táncolni erre a felvételre. Hát, ha éltetek a lehetőséggel, akkor bízom benne, hogy egyesekben, hanem is mindenkiben szép emlékeket idéz fel ez a dal. Since I've been loving you, amit ha megismertelek, megszerettelek. Led Zeppelinék.

I've been working for

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
2: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
1: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Dédics Szuzanna a híradó témái közül. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Confinium találkozót. Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán. A favoritok jutottak be a vajdasági vágtat döntőjébe. 18 órától BL döntő Budapesten. Következnek a részletek. A magyar-szerb-román hármas határnál idén is megrendezték a Triplex Confinium találkozót. A több évtizedes hagyományra visszatekintő eseményt minden év májusának utolsó hétvégéjén szervezi meg a Dunakörös-Maros-Tisza-Euró-régió. A rendezvény keretében jelképesen megnyitják a hármas határt, ezzel is hangsúlyozva a három ország közötti együttműködés, a jószomszédi kapcsolatok és a közös fejlesztések fontosságát. Szabó Regina tudósít.
7: A magyar, a szerb és a román himnusz nyitotta meg a Triplex Confinium találkozót. Az ünnepség helyszínén álló határkő a három ország találkozását jelöli. Egyúttal a közös múlt, a kulturális sokszínűség és a határokon átívelő együttműködés szimbóluma is. A résztvevők szerint a három ország közötti együttműködés példaértékű. A közös fejlesztések elsősorban a turizmus, a közlekedés és a határmenti infrastruktúra területén hoztak kézzelfogható eredményeket. Az együttműködést a nyitottság és a korrekt hozzáállás jellemezte, mind a magyar, román és szerb részről. Dr. Mák Kornél, a DKMT leköszönő soros elnöke, a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés alelnöke.
8: Én ezt nagyon fontosnak tartom, mert ezen a területen könnyen lehetne széthúzás, hiszen nagyon sok paritás jelenik meg, de örömmel tapasztaltam azt, hogy ebben megvan az egyhangúság. Úgyhogy én példaértékűnek tartom, szimbolikus helyen vagyunk, ahogy elmondtam a beszédembe, és azt hiszem, hogy ennek a szellemiségében haladunk tovább, hogy a három nemzet tud egyfelé nézni, és ezt tartom a legfontosabbnak, hiszen ez fog eredményt hozni.
7: Ez a hagyományos találkozó arra mutat rá, hogy az emberek valójában sokkal közelebb állnak egymáshoz, mint ahogy azt a térkép és a határok mutatják. A határ inkább összeköt, mint elválaszt. Emelte ki Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke. Hozzátette, a párbeszéd, az együttműködés, az egymás közti bizalom tudja nyújtani azt a stabilitást és jövőképet, amire Európa ezen részének szüksége van.
9: Itt, amikor állunk, itt, amikor ezeken a falvakon keresztül haladunk, akkor láthatjuk és érthetjük meg azt, hogy valójában az együttműködés, a jószomszédi viszony az az emberek mindennapjaira hat, hiszen ha két várost összekötünk, hogyha megkönnyítjük a határ átkelést, hogyha fejlődik az infrastruktúra, akkor olyan feltételeket teremtünk, ami a jobb életet biztosítja ezeknek az embereknek, akik itt élnek, sőt minden polgárnak, aki az Euróregióban vagy a három országban élnek. Ezért Vajdaság a jövőben is támogatni fogja ezeket a kezdeményezéseket, része lesz azoknak a projekteknek, ami további fejlődést biztosítják.
7: A három ország diákjai egy jelképes futással erősítették az összetartozás üzenetét. A legjobb eredményt elérő résztvevőket elismerésben részesítették.
6: Magyar zászlót égettek diákok Szabadkán az Iván Szárics műszaki iskolával szemben található parkban. Pénteken délelőtt történt az incidens, amelyben több diák vett részt. A feltételezett elkövetőket előállították, vallomást vettek tőlük, a rendőrség vizsgálja az ügyet. Dóró Alena mikrofonnál.
5: Egymás után reagáltak a vajdasági magyar politikai és civil szereplők a pénteken Szabadkán történt zászlóégetési incidensre. A sajtóban megjelent információk szerint az Iván Szárics műszaki iskola végzősei a bolondballagás alkalmával vonultak fel, amikor egy magyar nemzetiségű diák nyakából két másik tanuló kitépte a magyar zászlót. A lobogót később a városközpontban a korzón találták meg, részben elégetve és szétszaggatva. Az ügyben a rendőrség eljárást indított, a feltételezett elkövetőket előállították, a történtek körülményeit pedig vizsgálják. Az esetre dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az elsők között reagált. Közösségi oldalán azt írta: büszke vagyok azokra a magyar diákokra is, akik nem hagyták a földön a felgyújtott zászlót. A VMS elnöke a bejegyzésében hozzátette, elismerés illeti az Iván Szárics műszaki középiskola vezetőségét, amely azonnal és felelősségteljesen reagált, valamint mindazokat a diákokat, akik a tisztelet és a józan ész oldalán álltak. Az elmúlt 13 évben sokat dolgoztunk a szerb-magyar kapcsolatok erősítésén és a kölcsönös tisztelet kultúráján. Egyetlen felelőtlen cselekedet sem írhatja felül az elért eredményeket, fogalmazott Pásztor. A magyar zászló meggyalázása bűncselekmény, ezért a Vajdasági Magyar Szövetség elnökeként elvárom, hogy az állami szervek a törvénynek megfelelően járjanak el, zárta bejegyzését a pártelnök. Közleményt adott ki a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége is. A párt mély felháborodásának adott hangot a történtek miatt, és súlyos magyar ellenes incidensként értékelte az esetet. A VMDK üdvözölte, hogy az iskola azonnali eljárást indított a két támadó ellen, de elfogadhatatlannak tartják a vezetés elzárkózását és a nemzeti szimbólumaink elleni agressziót. Követelik a tettesek példás megbüntetését, mivel ahogy közleményükben leszögezik, a nemzeti szimbólumok használata alapvető jogunk, a békés együttélés alapja. Nem tűrhetjük, hogy a gyermekeinket magyarságuk miatt bántalmazzák szülőföldünkön, zárja közleményét a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. A Vajdasági Magyar Újrakezdés szintén elítélte a történteket. Közleményükben azt írták, a gyűlöletnek nincs helye a társadalomban, a zászlóégetés pedig nem csupán egy közösség, hanem minden jóérzésű ember elleni támadás. Kiemelték, hogy a nemzeti jelképek meggyalázása nem tekinthető sem tréfának, sem fiatalos meggondolatlanságnak, mivel alkalmas arra, hogy feszültséget szítson a különböző nemzetiségek között. A szervezet tájékoztatása szerint Rózsa Zsombor, az Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke, aki az érintett iskola iskolaszékének tagja is, az esetet követően kapcsolatba lépett az intézmény vezetőségével. Az egyeztetések során megállapítást nyert, hogy az iskola vezetése előzetesen jóvá hagyta a nemzeti szimbólumok használatát a ballagási ünnepségen, amelyről a végzős diákokkal közösen született döntés. A rendelkezésre álló információk szerint a rongálást nem szerb nemzetiségű tanulók követték el. Az érintettek egy szurkolói csoporthoz kötődnek, és a rendezvényen ittas állapotban jelentek meg, írja közleményében a VMU. Fremond Árpád is elítélte a zászlóégetést. Az MNT elnöke a Facebook profilján azt írta, hogy a magyar zászló felgyújtása súlyos és elfogadhatatlan cselekedet. Nemzeti jelképeink meggyalázása nem csak sértés, hanem bűncselekmény. Elvárom, hogy az illetékes állami szervek a törvénynek megfelelően járjanak el a tegnapi szabadkai ballagáson történtek miatt, ahol diákok magyar zászlót égettek. Büszke vagyok a vajdasági magyar végzősökre, akik bátran vállalták identitásukat. Köszönöm az Iván Szárics műszaki középiskola vezetőségének és a rendőrségnek a gyors, felelősségteljes reakciót. A válaszunk a gyűlöletkeltésre nem lehet más, mint identitásunk nyílt és büszke megélése. Ez ad erőt és tart össze bennünket, írta Fremond Árpád. A politikai szereplők és szervezetek egyaránt arra szólítottak fel, hogy a hatóságok teljes körűen vizsgálják ki az esetet.
4: Sport.
6: A szabadkai lóversenypályán zajlik a 14. vajdasági vágta, a legjobban teljesítők pedig ezúttal is kivívhatják a jogot, hogy vajdaságot képviseljék a nemzeti vágtán. A verseny mellett színes kísérőprogramok is várták a látogatókat. Pető Attila és Rózsa Krisztina riportja.
10: Az ünnepélyes megnyitót követően az előfutamokkal vette kezdetét az idei vajdasági vágta. A selejtezők legjobbjai később a döntőben mérik össze tudásukat, ahol a végső győzelemért szállnak harcba. Tóbiel Zsuzsanna, Adorján lovasa.
11: Izgultam, de tudtam, hogy a ló jó, viszont nem ismertem, mert egyszerültem rajta ezelőtt, de viszont tavaly megnyerte a nemzeti vágtát, így bíztam benne.
10: Pasalia Kira, Temerin lovasa.
12: Én úgy állok hozzá, hogy én teljesen nyugodt vagyok, és akkor, hogy a ló is átvegye ezt az én nyugodtságomat, mert szándék egy kicsit izgálg a természetű ló, és úgy érzem, hogy sikerült egy kicsit átadnom az én nyugalmamból neki most.
10: Kisutcai Miklós, Topolya lovasa.
13: Egész évben készülünk, nap mint nap, és szerintem jobb a lovam idén, mint tavaly. Reméljük, ezt be is bizonyítsuk. Bízunk a legjobbakban. Várjuk a döntőt.
10: Koncz Dorottya, Bács Fekete hegy lovasa.
11: Nagyon fáradt vagyok, kemény ellenfelem volt, meg kellett, hogy küzdjek egy kicsit a győzelemért, de nagyon örülök, hogy idén is a döntőbe kerültünk.
10: A vágtán az előfutamok mellett számos kísérőprogram is várta az érdeklődőket. A közönség többek között a parasztvágtát, a szabadkai vágtát, a Pásztor István emlékfutamot, valamint fogadhajtó, ügető és római kori lovas bemutatókat is megtekinthetett. A vajdasági lovasok évek óta kiemelkedően szerepelnek a nemzeti vágtán, tavaly Magyar Kanizsa meg is nyerte a döntőt. A sikerek pedig hozzájárultak ahhoz is, hogy az elmúlt években vajdaság szerte egyre több család kezdjen minőségi lótenyésztéssel foglalkozni. Bunfor Tivadar, főszervező.
14: Nagyon büszke vagyok egyébként erre, hogy a külhoni magyar közösségekből egyedül a vajdaságinak sikerült 4 alkalommal elhozni az első díjat a nemzeti vágtáról. Én ezt annak tudom be, hogy mi a szervezőtársaimmal 14 évvel ezelőtt elég magasra tettük a lécet, hogy tényleg csak olyan lovak jöhettek már az első naptól kezdve, amelyiknek pedigréje volt, származási lapja.
10: Az idei vajdasági vágta egyik újdonsága, hogy a rendezvény támogatói között először szerepel a Pásztor István Alapítvány is. Az alapítvány pénzdíjat ajánlott fel a Pásztor István emlékfutam, valamint a kis huszár vágta legeredményesebb résztvevői számára. A 14. vajdasági vágtát dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitotta meg.
15: Egy újabb bizonyítéka annak, hogy az, ami érvényes a sportban, az érvényes a politikában, érvényes a közéletben, és mindez érvényes az életben is, hiszen mi igent mondunk a hagyományra, igent mondunk a közösségre, igent mondunk az összetartozásra, az összefogásra, az együttműködésre, és nemet mondunk a széthúzásra és a veszekedésre. A vajdasági vágta immár 14. esztendeje az egyik legjókedvűbb, legtömegesebb, legtöbb embert vonzó rendezvénye nem csak Szabadkának, hanem egész vajdaságnak.
10: A futamok mellett a szabadkai lóversenypályára látogatókat kirakodóvásárral, gyermekfoglalkozásokkal és főzőversennyel is várták a szervezők. A rendezvény csúcspontja a döntő lesz, amelyre 18 órakor kerül sor.
6: Történelmi estének ad ma otthont a budapesti Puskás Aréna. A labdarúgó bajnokok ligája döntőjében az Arsenal és a Paris Saint-Germain csap össze a magyar fővárosban. A finálé egyszerre szólhat az Arsenal 2 évtizedes európai várakozásának lezárásáról és a PSG új korszakának megszilárdításáról. A londoniak 2006 után jutottak be ismét a BL döntőbe, míg a párizsiak címvédőként érkeznek Magyarországra. Az, hogy Budapest kapta a rendezés jogát, hatalmas jelentőséggel bír. Nem csak a turizmus és a szálláshely szolgáltatás profitálhat, hanem a vendéglátás, a kiskereskedelem és a közlekedési szektor is. A budapesti BL döntő ugyancsak 18 órakor kezdődik. A pontos idő 16 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. A sport, a hagyományőrzés és a közösségépítés. Ennek jegyében folytatódott ma a Vermes Lajos napok Palicson, és Magyar Kanizsára érkezett a Tricikli Fesztivál. Jönnek a részletek. Ahogyan említettem, a sport, a hagyományőrzés és a közösségépítés jegyében folytatódott ma a Vermes Lajos napok Palicson. A rendezvény sorozat második napján a Vermes sétányon koszorúzással emlékeztek a névadóra, majd velocipéd bemutató, ünnepi beszédek, a Bagolyvár múltját, jelenét és jövőjét bemutató előadás, valamint sportszakmai panelbeszélgetés szerepelt a programban. Mecserik Anita járt a helyszínen.
16: A szombati program a Bagolyvár melletti Vermes Lajos szobor megkoszorúzásával kezdődött. Koszorút helyeztek el többek között Vermes Lajos leszármazottai, Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Báigy Borisz, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke, Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere, valamint Gyivánovics Dániel, a Városi Képviselőtestület elnöke. Ezt követően a Vermes sétányon rövid velocipéd bemutatóra is sor került, amely évek óta látványos része az eseménynek. Müller Zoltán, a Prokult Egyesület elnöke.
17: 3 éve indítottuk el a Vermes Lajos napokat, vagyis úgymond már újra felélesztettük, mert ugye Vermes Lajos szellemisége és a sporttal kapcsolatos dolgok mindig is itt Palicson erősek voltak, de önmagában Vermes Lajos kultusza egy kicsit háttérbe szorult, ezt szeretnénk újra feléleszteni, azzal, hogy bevonunk mind szakmai napot, mind kisebb gyerekeket, nagyobb gyerekeket és különböző túrákat, akik hobbi szinten űzik a sportot, hogy nekik is mindenki megtalálja a sajátját ebben a három napban.
16: A Vermes napok szombati főprogramja a tanácskozás volt, amelyen Vermes Lajos életét és örökségét, valamint a hamarosan megújuló Bagolyvár történetét elevenítették fel az előadók. Barát Gábor Gergely, történész.
18: 16 évvel a modernkori olimpiai játékok előtt ő már Palicson olimpiai játékokat szervezett. Komoly, nevezzük úgy sportinfrastruktúrális fejlesztéseket hajtott végre, hiszen megépítette a Bagolyvárat, ami a modernkori olimpia falunak volt az elődje. Kerékpárpályát épített Szabadkán, pontosabban Palicson, ami akkor a Európában a harmadik kerékpárpálya volt, illetve a Magyar Királyság területén pedig az első.
16: Sportszakmai beszélgetésre is sor került, amelynek témája az volt, hogyan lehet közelebb hozni a sportot a fiatalokhoz, és ösztönözni őket az aktív életmódra. Palágyi Szabolcs, a TSC vezérigazgatója.
19: Szerintem nagyon sokat teszünk a mi, mint TSC és többi klubok, nem csak a futball, hanem a többi sportág is, annak érdekében, hogy a fiataljainkat ezekbe az időkbe, amikor azért különböző dolgok elvonják a figyelmüket, elhúzzák a sporttól. Próbálunk mi törekedni arra, hogy és mindent megtenni annak érdekében, hogy őket bevonjuk a sportba. Mi a labdarúgásban azt mondom, hogy sikeresek vagyunk ebbe, de akár a birkózást is tudjuk említeni, illetve a többi klubokat is.
16: A TSC mellett a Vajdasági Birkózó Akadémia Alapítvány is képviseltette magát a sporttanácskozáson. Bálint Zoltán, a Vajdasági Birkózó Akadémia Alapítvány ügyvezetője.
20: Nekünk egy nagy megtiszteltetés az, hogy ilyen nagy elődök, mint Vermes Lajos is, már 150 évvel ezelőtt is felismerték azt, hogy a birkózás az egy ősi sport. Tehát a birkózást minden fiatal gyerek, mindenki a génjeibe hordozza, mert a gyerekek, ha elkezdenek ugye legelőször is szaladni, futni, legközelebb már birkóznak. Hát a birkózás a részünkről egy feladat, hiszen mi szeretnénk azt, hogy kellő utánpótlást és olyan minőségi utánpótlást neveljünk az elkövetkező évekre is, ami a vajdasági magyarság, mint a birkozás egyik alkotó része.
16: A szombatival viszont még nem értek véget a Vermes napok. Vasárnapi színes programmal várják az érdeklődőket. Gyalog és kerékpártúra, valamint tombola sorsolás is várható.
6: Gazdag, többnapos programmal ünnepli fennállásának 240. évfordulóját Bácskosútfalva. Az ünnepi eseménysorozat már pénteken elkezdődött, szombaton egész nap változatos programokkal készülnek az érdeklődőknek, vasárnap pedig horgászversenyt tartanak. Balogh Sára riportja.
21: A település évfordulója mellett megünnepelték azt is, hogy 240 éves a helyi református egyház és az iskola, 130 éves a Kossuth szobor, 150 éves az önkéntes tűzoltó egyesület, 80 éves az otthon szociális intézmény. 125 évvel ezelőtt halt meg Pap Dániel író, aki Bácskosútfalván született, 180 évvel ezelőtt született meg idős Kovács Gyula kántor tanító. 100 éves a faluban az áramszolgáltatás, 70 éve volt az 56-os forradalom, és 50 évvel ezelőtt alakult meg a Monográfia Helytörténeti Egyesület. Pap László, Bácskosútfalva helyi közösség tanácselnöke.
22: Bácskosútfalva, vagy Ómorovica, 1786-ban alakult meg, akkor 334 család kelt útra a nagykunságról, amint említettem már, Karca, Kumodars és Jászkiséről. Megalakították Ómorovica falvát, itt földet kaptak, és házépítéshez valamennyi magot, és élelmezésükre is magot, és ők 3 éves adómentességet is. Ekkor kezdődött meg itt az élet.
21: Bácskosútfalvának több testvértelepülése is van. Karcag, Kunmadaras, Jászkísér és Mélykút. A városok képviselőivel megállapodás megerősítéséről szóló dokumentumokat írtak alá. Balogh Marianna, Kunmadaras nagyközség polgármestere.
23: Bácskosútfalva és Kunmadaras település lakói nagyon sok éve nagyon jó kapcsolatot ápolnak. és gyakorlatilag nálunk Kunmadarason körülbelül egy hónapja mi már megemlékeztünk Bácskus út falva fennállásának 240. évfordulójáról, hiszen Kunmadarasról is számos család itt talált menedéket, és itt létesített otthont a jobb boldogulás reményében. Úgyhogy április végén településük egy küldöttségét fogadtuk, és egy háromnapos programsorozatot építettünk erre az évfordulóra.
21: Mindeközben családi sütögetés zajlott a Kossuth Parkban, kicsik és nagyok is megtalálták elfoglaltságukat. Míg készült az ebéd, a gyerekek a játszótéren szórakoztak. Dávid Kornélia, a Bács-Kossuth falvi Iris virágkedvelők és környezetvédő egyesületének elnöke.
0: Nagyon nagy örömünkre idén megszervezték a falu vezetősége ezt a grillpartit. Családi grillparti a neve neki, hát mi nekünk ez a 14 éve működő szervezet a családunknak tekinthető, mert mi úgy működünk már együtt így, mint egy nagy család. És hát mi 12-en neveztünk be, a szokásos, vagyis hát amit kaptunk, azt fogjuk megsütni, kiegészítve néhány zöldségfélével, krumplival, hagymával.
21: A falunap alkalmából kiosztották a falu plakett díjat és a falu díjat is. Falu plakett díjban részesült Frank Szabolcs tekéző, Kósa Jenő sakkozó és Dávid Kornélia, az Iris virág kedvelők és környezetvédők egyesületének elnöke. A falu díjat a Református Egyház, a Katolikus Egyház és az iskola kapta. Ezzel nem ért véget a falunapi ünnepség sorozat. Este 9-től az Abba Tribute Show ad élő koncertet, később pedig DJ Allen szórakoztatja majd a közönséget.
6: Magyar Kanizsára érkezett a Tricikli Fesztivál, amely három országot köt össze, Szerbiát, Magyarországot és Romániát. A kulturális fesztivál célja, hogy a testmozgást és az irodalmat népszerűsítse, Busz Viola és Rúzsa Edina riportja.
1: A fesztivál idén már 5. alkalommal érkezett Magyar Kanizsára, bizonyítva, hogy az irodalom, a kultúra és a közösségi élmények iránti érdeklődés évről évre töretlen. A rendezvény a térség egyik különleges kulturális eseményévé nőtte ki magát, amely minden alkalommal színes programokkal és új élményekkel várja a résztvevőket. Berényi Sarolta.
2: A Tricikli Fesztivált egy nagyon-nagyon jó irodalmi eseménynek tartom itt Vajdaságban, és szerintem ez az egyik legszínesebb rendezvény. Évek óta visszajárok, ha nem is biciklizni, de ha tudok, akkor egy-egy programpontra mindenképpen eljövök. Idén most egész nap itt leszek, és igazán különleges apropója van az itt létemnek, hiszen most amellett, hogy magam is részt veszek a programokon, az első kötetemet fogjuk itt bemutatni, és úgy alakult, hogy itt lesz az első bemutatója a könyvnek, úgyhogy ez egy különleges nap számomra.
1: A fesztivál szervezői minden évben igyekeznek valami különlegességet nyújtani a közönségnek, legyen szó szabadtéri helyszínekről, rendhagyó programokról, vagy frissen megjelent kötetek bemutatóiról. Olá Tamás szervező.
3: Az is különlegessége idén a fesztiválnak, hogy az első esemény az a gyógyfürdőben, a gyógyfürdőnek az egyik medencéjében zajlik majd, és Tolnai Ottónak az Erzsébet ligetről, vagyis a népkertről szóló egyik szövegéből fogunk részleteket felolvasni a medencének a vizében, és hát ez a szöveg, ez tematizálja is ezt a vizet, amelyben éppen akkor ülni fogunk.
1: A Tricikli Fesztivál lehetőséget teremt az irodalom és a kultúra kedvelőinek a találkozására, az eszmecserére és az új élmények szerzésére, miközben közösségi élményé formálja a művészettel való találkozást.
4: Sport.
6: Bajnok lehet a Spartacus kosárlabda csapata. A szabadkaiak ugyanis az elődöntőben óriási csatát követően 90-89 arányban legyőzték a hatalmas favoritnak számító Crvena Zvezdát, így bejutottak a vasárnap esti fináléba. A másik elődöntőben is borult a papírforma, ugyanis az FNP 92-79-re legyőzte a Partizánt. Így a vasárnap esti finálét a belgrádi FNP és a szabadkai Spartacus játsza 20 órától Nizsben. A szabadkai Spartacus ingyenes buszokat indít a vasárnapi döntőre, amire ma estig tudnak jelentkezni a szurkolók. A pontos idő 16 óra 23 perc, híradónkat hallották.
4: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén most 26 fok van, holnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 18, délután 29 fokot mérhetünk majd. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap 10 órától Orosz Ildikó érkezik friss információkkal.
5: Hogy ne maradjon le semmiről.
7: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
8: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
9: Társadalmi célú felhívás.
24: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
25: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
24: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
25: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
24: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
25: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.
26: Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
27: A következő pár percben ez a hullámhosszon Jack Jersey hangja lesz hallható. A dal címe, amit választottam tőle, egy szomorú barna szemű hölgyről szól, és a címe így hangzi: Blue Brown Eyed Lady.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízel motor, automata S-tronic váltóval 2010-es évjáratú 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es számon. 062 92 84 531. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres, teraszos lakás, kis Radanovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD-i típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes. Irányár 7900 euró. Érdeklődni a 062 92 84 531-es telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer a telefonszámot. 062 92 84 531. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
2: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadkakukac.mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. Ezen a délutánon
6: a Manó a mikrofonnál, most a Szabadkai Magyar Rádió muzsikál.
7: Péter Antal Szabadkáról jelentkezett, szép vidám délutánt kíván a Slágegyer hallgatóinak, több zenszámot is felsorolt, hogy válaszak közülünk, az kedves Antal, nézze, mi van itt kéznél, a tízes csókok, Kiss of Fire, Louis Armstrong változatában, épp itt van kéznél, tehát Antal kérésére ez a dal jön.
8: I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me in.

0: the kiss of fire.
1: És akkor lássuk műsoridőnknek ebben az órában, mi lesz még hallható. Piroska kedvéért Máté Péter felvétele következik. A dal címe röviden Csak ő, majd utána Matilka kedvében járok, aki Csantavérő jelentkezett. Szép napot kíván mindenkinek, és Zambó Jimmy felvételét szereti meghallgatni, melynek a címe Mit akarsz a boldogságtól, majd utána Alex Fox pötyögteti a gitárját, mindaddig, amíg félbe nem szakítom, mert utána egy kis reklám, pontos időjelzés, és utána ismét az enyém a mikrofon.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

A következő felvétel lényegében egy megemlékezés, mert barátjuk Csernus DJ Otto tegnap töltötte volna 65. életévét, és ráemlékeznek egyik kedvenc felvételével, amit az Omega együttes ad elő, ez a Fekete Pillangó.

régi zeneszámot, amit ebben a műsorban lehet hallani. Amit szeretné meghallgatni, az már volt a mai műsorban, nem szoktam ismételni zeneszámokat, de ugyanattól az előadótól tudok adni valami mást, hát ha az is megüti a nívódat, és ki tudja, talán lehet, hogy nem is ismered, vagy ma nagyon rég hallottad. Ez a dal, aminek a címe Találkozás.

Marcsi Ludasó jelentkezett, üdvözlet a Slágergyár hallgatóinak és a stúdióban dolgozóknak. Egy Zambó felvételt szeretne meghallgatni, melynek a címe Szeretlek nagyon.

Zsuzsa Weiberen jelentkezett. Azt írja, kedves Zsuzsa, parálián napoztok, és a Szabadkai Rádiót hallgatjátok. Wow, jó nyaralást kívánok nektek. Egy jó kis görög zeneszámot szeretitek meghallgatni. Hát tulajdonképpen van is ilyen diszkó felvétel, amit talán még talpra is állít benneteket. Jó fogtok festeni, amikor ottan fürdőruhával táncra perdültek a strandon, de hát Istenem, a zeneszámok ezek így, egyesekre így is tudnak hatni. A következik a diszkó buzuki.

Marika Ludasról jelentkezett, üdvözlet a stúdió dolgozóinak és a hallgatóinak, ezen kívül Irma barátnőjének, Ellának és Anitának is szép hétvégét kívánni, egy vidám hangvételű dallal, amit a Press nevű együttes fog előadni.

0: gonna be a great fiesta. A lot of cerveza in the cantina. Sure, and everybody's gonna be poco loco, and there's gonna be a hula, hula, hula the fun.
1: Matilka újra jelentkezett, egy zenekérésre fordult hozzám. Nos, kedves Matilka, bízom benne, hogy erre a dalra gondoltál. Szeretlek én, jöjj vissza hozzám.

Asba SMS-ben jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és Nyuszinak szeretek kedveskedni zeneszámmal a mai műsoron keresztül. Hát remélem a Tükörkép című felvétel tetszeni fog neki.

Árpád a mai műsoron keresztül édesanyjának csantavéren szeretne kedveskedni Jennifer Rush felvételével, melynek a címe Ave Maria.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
6: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
9: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
10: Ma is várja zenei kéréseiket. Kis János, Manó.
11: Törpapa vagyok, a Manó távoli rokodom. Ezért mindig küldök törpüzenetet a műsorába, hogy törpörömet szerezzek neki. Lebd meg te is egy üzenettel Manót a 066 36 36 33 as számon.
12: Katic SMS-be jelentkezett, és Vert Irmának szeretek kedveskedni, Kovács Kati felvételével, mennek a címe, de furcsa ez a világ.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Erzsi jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és a Smile Simin felvételt a mosolyt szeretné meghallgatni. Ahogy írott kedves Erzsi, jó volna German Jackson változatában, hát csak koncert változat van, kicsikét csapnival a minősége, de mivel ez a testvérié, a bátyjáé, Michael Jackson a felvétel, ezt énekelt, tehát German Jackson, halál után természetesen, és ezért fogom engedni Michael Jacksontól a mosolyt.

A következő felvétellel a slágergyarmai hallgatóinak szeretnénk kedveskedni mi a stúdióból. A dalcím, amit választottunk, Te vagy kit, szilárd kíván.

Rozália Királyhalomra jelentkezett. Szép napot kíván mindenkinek, és a Ha újra látlak című dalt szeretné meghallgatni, ahogy írott, kedves Rozália, nem régóta kedvenc dalod lett, és örülsz, hogy van lehetőség kérni ezt a zeneszámot. Tessék, élsz a lehetőséggel, én meg teljesítem a kívánságot.

Iboly általában a messzi távolból szokott jelentkezni, lehet, hogy most is azt teszi, vagy já, esetleg Szabadkával, na mindegy, a zenék is így hangzik, valamit Ricky Kingtől, hát tizenvalahány nagy lemezből van mit kiválasztani, itt van valami Ricky Kingtől.

Chris Norman felvétele következik egy Horgosi hallgató kérésére. A dal eredeti címe így hangzik: Some Hearts Are Diamonds, egyes szívek gyémántból vannak. Mi erre mi felénk inkább úgy szoktuk mondani, valakinek a szíve aranyból van.

0: ajánló következik.
1: Folk Music Fest népzenei fesztivál május 30-án és 31-én Palicson a Vigadó teraszán. Szombat este a Rózsafa és a Sulyom koncertjével indul a program, majd színpadra lép a mindenki által várt magyar banda. Az est táncházzal és hajnalig tartó mulatsággal folytatódik a szélműves zenekar közreműködésével. Vasárnap délután kirakodóvásár, gyerekprogramok és játszóház várja az érdeklődőket, valamint a Falu Kompánia előadása is színesíti a fesztivált. A zenei programban fellép a Juhász zenekar, a Ravnica és a Mendikus Tambura zenekar is. Különleges vendégként érkezik a Kossuth díjas Vujicsics együttes, valamint a Danubia Tambura zenekar. A fesztivál hangulatról borutca, gasztrosarok és kirakodóvásár is gondoskodik. Folk Music Fest, május 30-án és 31-én Palicson, a Vigadó teraszán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Ő az, aki így köszön, szia, szia, srácok!

Vidám hangvitalú zeneszám következik Lőrinccel a kérésére. Barátnőinek szeretek kedveskedni mai műsoron keresztül az Edison Lighthouse nevű együttes dalával.

Balázs Klári általában legtöbbször Korda Györggyel férjével együtt szokott énekelni, de van neki néhány felvétele, amit egyedül adott ki. Ima bizonyíték, csupakönyv, a szobám, Balázs Klári.

A következő zeneszámnak is több X-ben mérik az életkorát, egy X az 10 évet jelent nálam. Berki Klára következik, és arról énekel, hogy a szerelem, hát az egy furcsa talány.

0: ajánló következik.
1: Ünnepi előadás József Attila születésének 120. évfordulója alkalmából. Megzenésített versek, líra és zene egy különleges esten. A Kosztolányi Dezső Színház színpadán a zentai Proúrbe díjas Mécsvirág együttes lép fel. Június 1-én hétfőn 19 óra 30 perckor. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon. Jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 06 5 4 3 3 2 0 3-as telefonszámon. 06 5 4 3 3 2 0 3.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A következő Plettősz felvétel szerinte pont olyan időszakról szól, mint amilyen most van körülöttünk, szürkület késő délután, illetve, hogy azt ők mondják, angolul Twilight Time.

Műsoridőnknek ebben az órában még két felvételt tudunk meghallgatni. Az első zenekérés teljesítése lesz, Szöszi kérésére. Üdvözöl mindenkinek, kellemes slágergyározást kíván a hallgatóknak, nekünk jó munkát a stúdióban, és Santanának azt a felvételét kérem, amit annak idején uralkodott a diszkoklubokban, főleg a lassú zeneszámok között. Igen, pont ez a dal, a Samba Pati, majd utána következik egy egyveleg az ismertebb spanyol felvételekből.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
2: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
1: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

Műsoridőnk 6. órába léptünk, egy zenekérés teljesítésével indítom műsoridőnknek ezt a részét. Egy Szabadka hallgató kérésére következik Gergely Róbert felvétele, melynek a címe Egy régi szekrény.

Ledölt szekrény, rám zuhant az élet. Benne régi ruhák, újságok, emlékek. A polcok között

minden fiók, tigrisek, régi énem. Lassan meghal minden guru, de a szekrényt nem cserélem. Vagy most, vagy soha, hisz, rövid az élet.

egyszer rendet tenni szépen, egy napos délelőtt halad meg, kéz a kézben visszatenni mindent. A ledölt szekrényben maradjanak a polcokon,

0: Mensch, megkapod. Amit
1: a következő zeneszámot, mintha csak ilyen retro hangvételű műsoroknak találták volna ki annak idején, hiszen Jean-François Maurice dal arról szól, Ma jeunesse, ma youth, illetve magyarul az én fiatalságom. Olyan felvételek hangzanak el többnyire ebben a műsorban, amelyek akkor voltak újdonságok, amikor mi fiatalok voltunk.

A zenekérés viola aláírással futott be SMS oldalunkra, és Engelbert Humperdinck felvételét szereti meghallgatni, melynek a címe Lonely Table, Just for One, egy magányos asztal, egy személyre megterítve.

aláírás nincs az SMS végén, csak üdvözlet mindenkinek, és persze benne van az, amit szeretne meghallgatni. Szalóki Ágitól Mindig az a perc című dalt szeretné meghallgatni valaki.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
2: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
1: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zentán.
2: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
1: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
2: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: A következő zeneszám a 80-as évek diszkó hangulatát igyekszik visszatükrözni, hiszen 1986-ban jelent meg, és azt hiszem, hogy volt alkalmatok, ha látogattátok a szabadkai és környékbeli diszkóklubokat, táncolni is erre a dalra.

0: A zenékérés Tivad aláírással futott be, és azt a dalt szeretné meghallgatni, amelyiket úgy konferáltam fel korábban, hogy közösen tűzbe hozzuk a világot. Nos, kedves Tivad, a Solomon Burke felvételéről lehet szó. Together we light up the world pont azt jelenti.
1: I want to thank you for this song, because this song belongs to me and to you too. This song is the truth, and they say the truth will set you free. If you want to inside your soul,

0: tanto como entonces, siempre hasta morir, siempre hasta morir, siempre hasta morir.
1: Társadalmi célú felhívás.
2: Vackor magyar óvodába indul, tartsatok vele!
3: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
4: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
5: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
6: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
5: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
4: Írass a gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
7: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
8: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
9: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: A következő zeneszámot szerintem egy kevésbé ismert előadó énekes fog előadni, attól függetlenül, hogy nekem tetszik Tony Adamo, amit csinál. Az éjféli kávézó következik tőle, Midnight Café.

A következő zeneszámot egy Erika nevű hallgatónk kedvéért pörgetem le. Ahogy írott, kedves Erika, a Vincent című Don McLean felvétel szép emlékeket ébreszt benned. Starry, starry.

Kedves hallgatóink, ennyi fért bele a slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni korásti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de ahogy szoktam mondani, ne menjetek messzire, maradjatok halló távolságban, mert a pontos időjelzés után is lesz adás ezen a hullámhosszon, méghozzá egy zenei válogatás az Exiu zene világából, aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs a keverőpult mögül, mosolyogva üdvözöl benneteket, Nagyhegyesi Dávidról van szó. Mára tőlem ennyi, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Exius lágerek a 60-as és 70-es évekből.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
3: Sacrissan свою боль и иди. Biće još teže, znaj, ostaneš li tu. Shvati već da je kraj jednoj priči, tužan kraj jednoj sreći, jednom snu.

0: 107,1.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: Exiu slágerek a 60-as és 70-es évekből.
3: Szabadkai Magyar Rádió, a hallgatók hullámhosszán.

0: Időtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiu slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.

0: A Nosztalgia Szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

Nexium slágerek az SMR-ben. Legendás előadók, emlékezetes dalai.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exius lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb Exius lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: az interneten is.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Rádió. Minden idők legnagyobb exiusz lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjú slágerek 20 és 21 óra között. Exjú slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Indul a manna!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
3: Esti koktél.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez.
3: A lemez.
0: Forog tovább.
3: Tovább. Tovább. Tovább.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
0: a zene mindenki.
1: Hallgasson zenét velünk.
2: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: Hálmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

Nevem meg Elek. Estelente megahertzen kedvelem eme re emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom,
0: ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: jön a rock, rock,
1: a 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban. All about!

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es évek.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

4:30. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 70-es,
1: 80-es és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.